0: Téglárpát 44 ezer hektáron vetettek, a terület 92%-ának betakarítása után 4,2 tonna hektáronkénti átlaghozamot állapítottak meg, de a vármegye egyes részein csak másfél-három tonna termett hektáronként. Legnagyobb területen csaknem 113 ezer hektáron őszi búzát termesztenek, 25%-os betakarítottság után, elsősorban a változó csapadékeloszlás miatt szintén nagyon változatos hozamokat tapasztalnak. A kukoricák változó képet mutatnak, ha tovább folytatódik a száraz-meleg időszak, akkor vélhetően nagyobb számban megindul a kárbejelentés. A napraforgókon is kezdenek meglátszani a csapadékhiány okozta tünetek, de azok még tartják magukat, állapította meg a bizottság. Békés vármegyében eddig egyébként 175 viszmajor kérelmet nyújtottak be. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A Magyar Helsinki Bizottság meglátása szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Szerintük azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget. Az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háboríthatatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az ideiekkel együtt meghaladta a 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotó munkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 000 forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyar hegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói Ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg.
2: Elnök asszony, hanyadik Ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
3: Összetett 16. Ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a boros pincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
2: Miben másabb ez a mostani Ruszin rendezvény, mint mondjuk volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
3: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a Ruszin, szikszói Ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve. Ez a különlegessége.
2: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borral?
3: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a Ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fő zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
2: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
3: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
2: Egyébként a ruszin hagyományokban, a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
3: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél is. Én azt gondolom, a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
2: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek? Vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség?
3: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
2: Most elnök asszony, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
3: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető. És ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
2: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát a rendezvényen túl is?
3: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
4: Kramarenko Viktor vagyok, a országgyűlés ruszin parlamenti szószólója.
2: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
4: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon. Én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én, amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és két megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer. Nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
2: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség. Ez így van az országon belül is, máshol is?
4: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt Zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba és templom után, hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
2: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
4: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
2: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
4: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Még a miniszter úrral, Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt. Nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartjuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
2: Képviselőasszony, borfogadás, 5. alkalom. A ruszinok most is csatlakoztak a rendezvényhez. Miben másabb ez a mostani, mint mondjuk volt a tavalyi, mert vannak különbségek. De ráadásul most már itt vannak a Magyarhegyi Borbarátok Egyesülete, tehát egyre nagyobb a szervező brigád. Ez mennyiben könnyíti meg az önkormányzat feladatát?
1: Kőhalmi Mónika önkormányzati képviselőt, a borfogadás főszervezőjét is kérdeztem.
5: Nagyon sokban segít az Egyesület a rendezvénynek a lebonyolításában. Meg is osztottuk egymás között a munkát, mint az elméleti részét, hogy kitaláljuk a programokat, és az, hogy mi legyen a forgatókönyv, illetve abban is sokat segítenek az Egyesület tagjai, hogy például ma délelőtt itt már kora reggeltől folytak a munkák, és több kéz, többet segít, gyorsabban végeztünk minden előkészülettel, amit el kellett végezni.
2: Mi a menete annak, ha mondjuk valaki a megyeszékhelyről akar idejönni és fogyasztani is szeretne? Itt mögöttünk a lányok ott ülnek, félig teli porrakkal, de abban nem bor van.
5: Így van. Tehát ugye bárkit szívesen látunk ezen a rendezvényen, bárki eljöhet, poharakat lehet vásárolni zsetonnal, vannak kisebb és nagyobb poharak, de ugye nem a pohár méret a különbség, hanem a zsetonok számában. Vannak a 7 zsetonos és vannak a 12 zsetonos poharak. Aki ezt megvásárolja, az 7, illetve 12 pincében fogyaszthat különböző borokat, illetve mindenki kap a pohár mellé egy karszalagot, és este ez a karszalag jogosít arra, hogy belépjenek majd a tánctérre, küzdőtérre a színpad előtt, és a P-Mobil koncertet meghallgassák. Van arra is lehetőség, hogy ha valaki nem akar a pincékben borozni, hogy csak a koncertre jöjjenek, van külön koncertbelépőjegy, azt is ugyanitt meg lehet vásárolni, azt egy másik színű karszalaggal jelezzük, és azok is bemehetnek este majd a koncertre.
2: Végül hány pince nyílt ki, hány pincét lehet meglátogatni?
5: Végül 13 pince nyílt ki, kicsit kevesebb, mint amire számítottunk. Sajnos több pince tulajdonosnak is nyaralással, egyéb programmal ütközött most a mai rendezvényünk. Így 13 pincénk lesz, de én úgy gondolom, hogy a résztvevők azok nem fogják érezni a különbséget. Fel van mindenki nagyon készülve, várják a tömeget, és látszik is, hogy nagyon sokan leszünk. Azt tudom elmondani, hogy 2 órakor nyitottuk meg itt a checkpointot, és 2-től 2:20-ig már több mint 13-4 pohár került eladásra 20 perc alatt. Tehát én nagyon boldog voltam, amikor 2 órakor láttam, hogy már jönnek az emberek föl, és azóta folyamatosan jönnek.
2: Milyen kísérő programok vannak? Tehát, hogyha kijön valaki ide, és nem csak fogyasztani akar?
5: A gyerekekre is koncentráltunk, tehát a gyerekeknek különböző programok vannak, ilyen például a légvár, több helyszínen édességet árulnak, van csillámtetoválás, arcfestés, és népi játszóteret rendeztünk be 2 pincének az udvarán is. Tehát igazából, ha haladnak a szülők végig a pincefalun, és bemennek egy-egy pincébe és kóstolnak, szinte minden helyszínen raktunk egy-egy gyerekprogramot, hogy a gyerekek ne unatkozzanak addig, amíg a szülők esetleg kóstolnak.
2: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület.
1: Jablonkai József, a Szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
6: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
2: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
6: Hát nyilván, igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségbe tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ez Tokajhegy aljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni, és ez jó élmény lesz nekik.
2: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
6: Igen, hát Szikszón ugye a vörösben jellemző a Blauburger, nekem van egy kevés kék frankosom is vörösbe. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a Szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van pölöskei muskotály, szőlősketek kínál, nője panónia kincse, Éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a mustba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
2: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
6: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol tudok szőlőt eladót, ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra, azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is jut, bornak is megfelelő, és akkor a család részére, barátokkal elfogyasszák.
2: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
6: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
2: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybiliek kijárnak?
6: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
2: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időt szakítson a pihenésre is az ember?
6: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja a nejem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magam ott, szeretek kint lenni.
2: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
6: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztharmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokba. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
2: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlő itt Szikszón?
6: Hát már zömmel inkább kordonos szőlők vannak. Nyilván a művelése sokkal könnyebb, Úgyhogy én nekem azt mondta egy idős parasztbács, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket. Úgyhogy hát tudjuk jól, a szőlőbe hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
2: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
6: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt így jön, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert, az ugye az a fő attrakció.
2: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az Egyesület. Az Egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
1: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
7: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, majd a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba, vagy a Borfaluba, ugye ez a fogalmak, ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt, és ugye egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyi azért elnyomja őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszínen, amely tavaly évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
2: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
7: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is. Ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
2: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
7: Ugye tavaly ez egy interreges pályázatnak köszönhetően valósult meg, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg a Szovátáról, a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a Vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A Magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei baleset megelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja, sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállásvárakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK-OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK-OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek, odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben, tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK-OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család?
2: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát eltörölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek, ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be. És ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami, ha legjobb tudomásom szerint, augusztus közepén lesz a Forma egy pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
3: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a borsodi, a hajdúbihari, a vasmegyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
2: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
3: Mi lesz még, miről tudott beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor, ugye az mindig szokott lenni Zemplénben?
2: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel, és délután 4-kor apa, anya jöjjön értük, és mennek haza.

0: De viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, mert meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk, az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
1: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint az ezredes asszony?
0: Tehát a tavalyi év az a... Ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi, nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó-Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami a rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
1: Mi a véleménye az ezredes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
0: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a balesetmegelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Duna House szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért, a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténet értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel. Hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat tanítványaim készítették önöknek, mondom, mivel készültek. Vendégünk lesz Hajdú B. István sportkommentátor, akitől megkérdezzük, mi a legfőbb szakmai vágya.
2: Nagyon szeretnék egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni.
1: Aztán ellátogatunk egy közösségi kertbe, amely a szegedi panelok között ad friss zöldséget a környéken élőknek. Kinyó Pál koordinátor kalózol bennünket.
3: Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
1: Végül egy filozófiai tézist feldolgozó színházi darab kulisszái mögé pillantunk be. Árvai Natália rendező és Csízik Boglárka a darab egyik szereplője lesz a vendégünk.
4: Szerveztünk egy ilyen kis workshopot, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A magyar foci válogatott meccsei ma már elképzelhetetlenek Hajdú B. István hangja nélkül, de az ismert sportkommentátor a focin kívül természetesen mást is közvetít. Volt, hogy szépségversenyt vezetett, és egyszer még egy cementgyár avatásának levezénylésére is felkérték, el is vállalta. És van-e még szakmai vágya? Hajdú B. István sportriporterrel, Rádai László szegedi kommunikációszakos egyetemista az egyik tanítványon beszélgetett.
5: Mikor és hogyan kerültél így a szakmába?
2: 1990-ben, amikor én kötelező sorkatonai szolgálatot követően a jogi egyetemen elkezdtem a tanulmányaimat, és 1990. szeptemberében volt az első felvétel, tehát 90 nyarán olvastam egy hirdetést, szerettem sportriporter lenni? Ha igen, jelentkezzen itt és itt. Az volt az akkor sportriporter stúdió, ma már Komlósi Oktatási Stúdió. Oda jelentkeztem, ott elvégeztem azt az iskolát, 2004 fél év volt, és Kovácsi László, aki annak az iskolának a vezető tanára volt, egyébként a Telesport felelős szerkesztője, hatod magammal, ő hívott be a tévébe, hogy egy kis sertepert élni, ha van kedvem, akkor menjünk be. Olyan nevekkel, mint Subakata, Várhegyi Feri, Borbély Zoli, Kiskinga és Faragó Ricsi, így kezdődött az egész.
5: Szerinted mit tesz egy sportkommentátort egyedivé, szórakoztatóvá és élvezhetővé?
2: Nyilvánvalóan vannak olyan kritériumok, amik mindenkitől elvárhatóak. A szabályismeret, a sporták szeretete, az élményanyag megosztása, a felkészültség, és ezen kívül nyilván a saját egyéniségét nem is tudja eltitkolni az ember, illetve meg is tudja mutatni mondjuk egy futball közvetítésben, ami szünettel, hosszabbítás együtt 2 óra. Abban a 2 órában mindig megjelenik, hogy valaki ironikus, felháborodott, mennyire szakmai, és aztán az meg egy más kérdés, hogy erre vevő-e a közönség, tehát, hogy valakinek ez tetszik, valakinek az tetszik, ez nem olyan, mint a 100 méteres síkfutás, aki a leggyorsabban befut, az a bajnok, ez egy szubjektív dolog.
5: És bár mondtad, hogy mindenkinek megvan az egyedi tulajdonsága, neked ez a humor lenne, és rengeteg ikonikus sort hallottunk már tőled, de honnan jönnek ezek az ihletek?
2: Ezt a pillanat adja, tehát olyan nem nagyon volt, hogy az ember kitalál, hogy na most mondok valami szelleme, ha kitalálod, nem fog megtörténni. Tehát mondok egy példát, a 2016-os EB-n Juhász Roland és Németh Krisztián egy csapatban játszott. És arra gondoltam, milyen jó lenne, ha hátradná a csatár labdát a hátvédnek, és azt mondanám, hogy Németh Juhász. Mert ez jól hangzik. De nem történt ilyen, vagy ha történt, ott abban a pillanatban elfelejtettem. Ki kell, hogy hozza az emberből, merje kimondani azt, amit gondol, nyilvánvalóan annak a szalonképes változatát, nem pedig a trágárt, valahogy néha venni kell egy levegőt, mert én is ugyanazt mondanám, mint a tévé előtt otthon, vagy egy kocsmában egy szurkoló, de mégsem tehetem, mert mikrofon van az orrom előtt.
5: Nyilván a foci itt nagy központban van nálad, de milyen más sportokat közvetítesz?
2: Hát ugye nekem a legtöbb sikerélményt azok a vízilabda közvetítések adták és jelentették, de közvetítettem a bocsától kezdve a kézilabdán át, a kosárlabdáig nagyon sok mindent. Még amit ugye nagyon szerettem közvetíteni, most is szeretem, csak ritkán közvetítek, az az asztali tenisz, mert én ugye pingpongoztam, tehát úgy érzem, hogy az a játék, az egy picit többet értek, belülről jobban meg tudom ítélni, mint más sportágakat, de nem nagyon volt olyan sportág az életemben, amit közvetítenem kellett, és a nagyon nem kedveltem. Volt olyan, amelyik egy kicsit semleges volt számomra, például közvetítettem olimpián is, mondjuk országúti kerékpárverseny. Engem az, ami a sebességgel van összefüggésben, legyen az motor, autó, kerékpár, az annyira nem hoz lábba, mint mondjuk ha pattog egy labda.
5: Említettél pár híres nevet, akikvel együtt voltál a komlósi iskolában, köztük Faragó Ricsit is, és vele egy ikonikus párt alkottatok, akivel éveken keresztül a FIFA-nak a magyar sportkommentátorai voltatok. Rögtön a komlósiban már ilyen jól voltatok, vagy ez így, ahogy kaptátok a munkákat, így alakult?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az alatt a 2x4 fél év alatt 5 mondatnál többet mi nem beszéltünk a Ricsivel. Tehát ő ült a helyén, figyelt, jegyzetelt, én ültem a helyemen, figyeltem, jegyzeteltem. Aztán, amikor bekerültünk együtt a tévébe, akkor kiderült, hogy az érdeklődésünk, a szakmai alázatunk, a felkészültségünk, az nagyon hasonló. Tehát mi hajlandóak voltunk minden vasárnap 3-12-re bemenni a tévé, vagy 12 órától európai foci összefoglalók érkeztek, különböző hírügynökségek adták ezt a magyar televíziónak, hogy ott fölhívjunk embereket, hogy kikrúgták a gólokat, és szép lassan ez egy nagyon mély barátsággá alakult. Amikor együtt dolgoztunk, ugye mi nagyjából 91 és 2000 között dolgoztunk egy helyen, akkor nagyon-nagyon sok időt töltöttünk egymással. Azóta nyilván ez ritkább, mert neki is van egy munkahelye, nekem is van munkahelyem, néha az ugyanaz, de nagyon-nagyon kevés úgymond projektben vagyunk mi együtt, de civilként természetesen tartjuk a kapcsolatot.
5: És ha már FIFA, akkor melyik a kedvenc sorod?
2: Mi nagyon-nagyon sok mindent fölvettünk akkor, például nagyszerű beharangozóink vannak norvég kupameccsekhez. De senki nem játszott norvég kupameccset soha a FIFA-val Magyarországon, ugye azt nem tudják a nézők, de például azt nagyon sokan kérdezik, hogy a kígyó térről elengedett lövés az mit jelent, vagy mondjuk az aranylabdás Shevchenko egy bőrlabdával, tehát ilyen kifejezések azért voltak.
5: És ebben nem csak sportokat közvetített, nem csak sportműsorokat, hanem egyszer a Miss Hungary-nek is voltál a kommentátor, a műsorvezetője. Hogy bírtad a különbözőségeket így leküzdeni?
2: Hát ez nem is egy alkalom volt, több alkalom volt, amikor döntőt vezettem volt, amikor elődöntőt. Érkezett egy felkérés, engem az mindig egy kicsit vonzott, hogy a televízióban, ha ott elmondasz valamit, nem hallod az azonnali reakciót. Mert vagy egy vascsőnek beszélsz, egy kamerának, vagy egy mikrofonban, amit hall, lehet, hogy több millió ember, de nincs azonnali válasz. A közönség előtt történő dolgok, azok ebből a szempontból fontosak. Tehát én vezettem cementgyár avatót is, rengeteg díjátadó ünnepséget, és szépségversenyt is, és az mindig egy kihívás kipróbálni, hogy azt meg tudod-e csinálni, szóval tudod-e tartani az embereket, mennyire vagy fegyelmezett, és bizony ott is azért néha improvizálni kellett.
5: Kipróbáltad más médiumban is magad, például a rádiónál, ugye már 2006 óta dolgozom a Magyar Rádiónál, ott milyen feladatokat látsz el?
2: Hát a rádióban dolgoztam, és 2 olimpián, a Peking és a londoni olimpián a rádiós csapatot erősítettem. Én nagyon szerettem rádiózni, eredetileg a Körkapcsolás című műsorban hívtak, aztán egyre több mindent vállalta. Most már ugye van nemzeti sportrádió, tehát ott megvannak az emberek az adott sportágokra. Én imádtam a rádiózást, az egy másfajta dolog, hiszen jóval többet kell beszélni, és ellentétben a tévével látják az emberek, mi történik, és ahhoz kell érdekességet tenni. Itt láttatni kell, ami történik, és az egy másik kihívás. Nem mondom, hogy könnyebb, de más.
5: És van még valami olyasmi, amiben szívesen kipróbálnád magad így a tévében, rádióban, bármilyen médiumban?
2: Hát amit nagyon szeretnék, egy labdarúgó világbajnokságon a magyar válogatott mérkőzését közvetíteni, vagy ha nem közvetíteni, de legalább ott látni a magyar válogatottat. Ez még nekem nem adatott meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hajdú B. István sportkommentátort, sportújságírót hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Évek óta borsót, spenótot, paradicsomot, hagymát szüretelnek Szegeden a panelházak ölelésében. A makkosházi közösségi kert annyira népszerű, hogy túljelentkezés van a magas ágyásokra. Kezdetben idősebbek szerettek volna itt kertészkedni, aztán a fiatalok és a családosok is megjelentek. Mit adhat egy ilyen kert az embereknek? És mit a városnak? Kinyó Pállal, a Szegedi Közösségi Kert koordinátorával, Fülöp Janka, az egyik tanítványom, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
2: Köszönöm szépen, hogy te megtisztelik a makkosházi közösségi kertet. 2014-ben Botka László polgármester úr adta át ezt a területi részt. Akkor még reggel 6-tól 21 óráig be lehetett jönni, meg a kondigépek is itt voltak abban az időben. Úgyhogy 12-14 volt parcella, de akkor még nem magas ágyás. A fenntartó, hogy úgymond a Szeged Környezetgazdálkodás Non-Profit Kft. És Kft.-n keresztül a közösség által lettem koordinátor. És akkor így szépen művelték a parcellákat, majd, hogy úgymond 2021-22-ben az uniós forrásból kivitelező 40 magas ágyást hozott létre 2284 négyzetméteren, földhivatali bejegyzés, kivett udvar önkormányzati tulajdon. 7 és 9 négyzetméter egy magas ágyás. A magas ágyásnak használója van, a családtagjaival együtt, és ő, mint használó, tehát nem tulajdonos, ő műveli a családjával együtt. Rendkívül sok jelentkező van, tehát én szinte naponta. Most mindegyik magaságyásnak van használója. A adott minisztérium pályázatot ír ki minden évben a legszebb konyhakertek. Van egy koordinátor az Agrárminisztérium mellett, és akkor van a zárt kertek, majd vannak a udvarok egyéb. Szóval a lényeg, a zárt kertek kategóriájában országosan 4-szer voltunk elsők.
3: Mindenki maga eldönteti, hogy mit tegyen.
2: Így van, pontosan. Itt most például borsó van. Amit a parcella használó, hogy úgymond a növényorvos praktikái szerint a saláta, egyéb cukkini, és akkor mindenki a fantáziája szerint csinálja.
3: Olyan szokott lenni, hogy segítik egymást a kertészek?
2: Igen, tehát én például mindenféle presszió nélkül most is kaptam valamelyik nap olyan salátát, mint nem is tudtam, hogy ilyen saláta is van, de ugyanígy spenótot is, meg egymásnak is szoktak tehát segíteni. Van a paradicsompalántát. Az első időszakban szépkorúak voltak nagyobb létszámban. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban ez 2 évet jelent, 2-2,5 évben, körülbelül fele-fele arányban vannak fiatalok. Vannak közösségi rendezvényeink, egymással ismerkedünk, a hölgyek süteményt készítenek, a fenntartó, pontosabban az önkormányzat az biztosítja az étkezést, a önkormányzat biztosítja a locsoláshoz a vizet. 4 vízkivételi lehetőség van. Azt, hogy mikor, hogyan locsoljunk meg, mit, hogyan, különösen most a klímával kapcsolatosan, hogy hogyan reagáljunk a klíma kihívásaira, azt a Sipos József növényorvos, egyetemi docens, illetve Gila Csaba növényorvosú praktikái szerint csinálják a magaságyás használók. Azt kell mondani, hogy ugye szakember irányítja a munkát, ha szabad, hogy mégis gazdaságos legyen, mert volt olyan, amikor hát ez nem, mert nem, hogy 60 kiló paradicsom, egy ilyen 9, és annyi volt, 60 kiló paradicsom is megtermett.
3: Melyik a kedvenc terménye meg?
4: Az összes. Olyan nincs, hogy nem kedvenc. Itt van, hogy kell rá idő, és kell szeretni a növényeket, és kell gondozni.
2: Van rovar, hotel, van 2 komposztáló. A rovar hotelnél a beporzáshoz alkalmas növények vannak itt. A növényorvos szerint is vannak a méhecskék, tehát ugyanott mellette a komposztáló. Itt friss levegő van, árnyas fák, tehát ez egy kis sziget. Ha úgy tetszik, egy felfrissül az ember.
3: Mióta tetszik itt kertészkedni?
5: 5-6 éve. Én csodálom a növényeket. Szóval számomra egy csoda, hogy gyakorlatilag egy idény alatt leéli a növény az emberi életet. Meg hát az is jó, hogy találkozunk itt emberekkel. Kicsit beszélgetünk, meg a tapasztalatot kicseréljük. Hát én már lealadtam a spenótomat, volt zöldhagymám, a zellerem.
2: Az Unió illetékes bizottsága, amely a klíma, tehát a felmelegedésre hogyan reagálnak közösségek, városok. Világos városok közül Szegedet választották 2022-ben. Azon belül, mint mikroközösséget, a mi makosházi közösségi kertünket, így megtiszteltek bennünket Olaszországból, Ausztriából, Franciaországból, Németországból, Horvátországból és Erdélyből.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kinyó Pált, a Szegedi Makkosházi Közösségi Kert koordinátorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a víziközműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Firenzei család, műkincsrablás, igazság, a Getty eset színházi darabban ezek az elemek teszik izgalmassá a komikus krimit. A produkció két alkotójával beszélgetünk a következő percekben. Vendégeink a darab rendező, író, szereplője Árvai Natália és Csízik Boglárka az egyik szereplő. Mindketten a Szegedi Bölcsészkar kommunikáció és média tudományszakos hallgatói, akik szerint az egyetemen szerzett gyakorlat a színpadon is segít nekik. Az alkotókkal az élményekről, a kihívásokról és a Szegedi Pince Színházban tartott előadásig vezető útról beszélgetünk. A riporter az egyik tanítványom, Hajas Nikolett, szegedi kommunikáció mesterszakos egyetemista.
2: Ha csak egy szóval kellene jellemeznetek a Getty esetet, akkor mi lenne az?
3: Én a komédiát mondanám. Nagyon sok vicces szituáció van benne, és főképp ezt a visszajelzést is szoktuk kapni, hogy nagyon jól szórakoznak rajta az emberek.
4: Én a csavart mondanám, mivel hogy nagyon sok csavar van benne, de igazából meg kell nézni a darabot, és onnan meg lehet tudni, hogy miről beszélek.
2: Nati, te vagy a Getty eset írója és rendezője, ráadásul szereplőként is láthatnak a nézők. Mennyire jelent neked ez ki? Kihívást, hogy egyszerre rendezőként és színészként is jelen vagy a darabban.
3: Óriási kihívás volt, nagyon masszív feladatnak bizonyult, viszont egy borzasztóan támogató közeg állt mögöttem, kettő rendezőasszisztensem is volt a társulat tanácsára, és amikor én mondjuk a színpadon voltam, és éppen a saját jelenetemet próbáltam és néztük, akkor a rendezőasszisztenseim nézték kívülről, hogy akkor ez hogy is néz ki, jól nézek ki, vagy merre álljak, vagy ilyesmi, szóval rendkívül neki kihívás volt, de főképp a rendezése a darabnak. Az bizonyult igazán nagy falatnak, így teljesen amatőrként.
2: Ha valaki még nem hallott a darabról, akkor hogyan mesélnéd el neki csak egy-két mondatban?
3: Egy ilyen pár mondatban úgy mondanám el, hogy egy filozófiai tételre épül, amit szeretnénk a darab által bebizonyítani, hogy milyen is, és így egyszerűen átadni a közönségnek, és mindezt egy olasz család drámáján keresztül tesszük meg, különböző csavarok segítségével, ahogy Bogi is mondta, és három testvér főképp a főszereplője a darabnak, valamint a velük szemben álló rendőrök, akik próbálják leleplezni őket.
2: Bogi, mit kell tudni a te karakteredről? Kit játszasz te a darabban?
4: Az én karakterem Ariana Revello, a rendőrtanonc, tehát én rendőrként szerepelek ebbe a darabban. Most az én saját interpretációmat is beleviszem mindenféleképpen, de hogy ő frissen jött az akadémiáról, és tehát ilyen pincsi kutyaként szerepel Vittorio rendőrfőkapitány mögött. Nagyon nagy megfelelési kényszere van, tehát az apja felel is, meg Vittorio felel is. Neki az a lényeg, hogy mindenkinek megfeleljen, az apja nem értékeli azt, hogy ő rendőr. Vittorio meg valami ilyen szinten lehet, hogy egy kicsit kihasználja szerintem, főleg, hogy Arianának vannak nagyon jó ötletei, és Vittorio simán megismétli ezeket úgy, mintha ez az ő fejéből pattant volna ki. És ez a darab során folyamatosan fokozódik, amíg nem ér el a színdarabnak a 11. órájáig, de ennél többet nem biztos, hogy szerették mondani, mert akkor lelövöm a poént.
2: Mennyire tudtál a karaktereddel azonosulni az elején?
4: Én rettenetesen tudtam vele azonosulni. Néha én is érzem azt, hogy mindenkinek meg akarok felelni, és ugyanígy van, hogy én is ilyen 2000 fokon égek, mint Ariana, hogy menjünk, csináljuk, pörögni kell. Tehát rettenetesen élveztem őt játszani, és néha úgy éreztem, hogy nem is kell színészkedjek, tehát kicsit saját magamat is belevittem.
2: Nati, a te karaktered Bogi karakteréhez képest egy kicsit más, ugye te játszod az ügyészt, mit kell tudni erről a szerepről?
3: Ő inkább ilyen kiegészítő karakter, nem sokat van színen egyébként, de ennek ellenére igen. Csak fontos, mivel csak a második felvonásban tűnik fel, ezért túl nagy poénokat nem akarok lelőni én se, viszont annyit kell tudni az ügyész karakteréről, hogy ilyen barátság, de némi ellenszenv is fűzi ugye az ügyvédhez, közöttük munkakapcsolat van, de azért a való életben ők barátok, és igyekeztem úgy megvalósítani azt a karaktert is, ahogy az összes többit, hogy legyen egy kis valóság, ahogy mintha tényleg egy élő emberről lenne mintázva, tehát hogy az összes karakternek legyen saját története.
2: Bogihoz képest neked is könnyen ment az azonosulás a karaktereddel?
3: Igazából megvoltak a saját kihívásai annak a szerepnek. Nem feltétlenül voltam még ilyen szerepben a színpadon, de úgy voltam vele, hogy a saját magam elé is egy kis kihívást állítok. Voltak olyan pillanatok, ahol nagyon tudtam azonosulni, főleg amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlani látszik így körülöttünk, és akkor azt se tudjuk hirtelen, hogy merre kapkodjuk a fejünket. Úgyhogy azokkal tudtam azonosulni, egyébként pedig egy jó kis kihívás volt így színészileg.
2: Milyen kihívásokkal találkoztál még, akár rendezőként például, vagy ahogy írtad a darabot?
3: A legnagyobb kihívás az az volt, hogy eléggé nagy színészgárdával dolgoztunk, tehát hogy nagyjából 15-en voltunk az egész csapatban, akik színen vannak és játszanak, és össze kellett egyeztetni azt, hogy mikor melyik jelenetet próbáljuk, mikor ki jöjjön bepróbálni. Ugye összeegyeztetni 15 ember beosztását nem volt valami egyszerű. Ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak, meg ugye arról nem is beszélve, amikor valaki hirtelen beteg lesz, nem tudom, közben jön valami, de mégis tudjunk produktívan dolgozni továbbra is, mivel premier dátum az meg volt szabva, hogy addigra jó lenne, hogyha elkészülne a darab, szóval ezt mondanám a legnagyobb kihívásnak. A másik pedig az volt, hogy nekem volt egy alapgondolat a fejemben, hogy én hogyan szeretném ezt az egészet látni, illetve a karaktereket, és elmondani, tehát hogy a gondolataimat átadni a színészeknek, és hogy tényleg ők meg tudják valósítani azt, ahogy én ezt az egészet elképzeltem. Ez nem volt olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, hogy tényleg úgy tudják megjeleníteni ezt az egészet, még hogyha nagy szabadságot is kaptak, mert hozzá kell tenni, hogy igen, meg tudták valósítani önmagukat, de azért egy kicsit úgy terelgetni is kellett őket.
2: Volt-e olyan jelenet, amit a próbák alatt teljesen újra kellett gondolnod?
3: Rendszeresen volt olyan, mondjuk nagyon statikusnak tűnt egy jelenet, és akkor újra gondoltuk, hogy akkor egy kicsit több mozgás legyen benne, több interakció, vagy voltak olyan jelenetek, ahol egy kicsit úgy a térrel játszottunk, hogy jobban ki legyen használva, és ezek az ötletek egy kicsit később jöttek, miután kísérletezgettünk így a térrel, meg az emberekkel, hogy akkor kinek hogy megy az egész, illetve úgy igazán ez a kísérletezős fázis akkor indult be, miután az emberek ugye elkezdték magukévá tenni a szöveg. Úgyhogy azért is kellett eltenni egy kis időnek, hogy ezzel így bánni tudjunk.
2: Bogi, volt-e a felkészülés vagy az előadás során olyan nehézség vagy kihívás, amivel szemben találtad magad?
4: Elsősorban csak az ilyen alapdolgok, hogy munka meg suli, de hogyha valami mélyebbet szeretnék mondani, akkor amit Nati említett, a jelenet, amit újra kell gondolni, az egyik az enyém volt, ami a legeslegelső jelenet a darabban. Én és a rendőrfőkapitány, tehát Milán, aki játszott a Vittorio, csak mi ketten vagyunk fönt a színpadon, és az egész, tehát körülbelül hát legjobb esetben, hogyha pörgetjük, akkor 10 perc körül van, amikor laspogtunk, akkor már 20. És akkor tényleg nagyon statikus volt, mert puszta információ darab, ismertetjük a bűnöző családot, meg minden szereplőt, meg felvázoljuk magát a darabot, és ez statikusnak tűnt eredetileg, mert Milán és én végig ültünk az asztalnál, és így nézegettük, és akkor valamikor márciusban az egészet újra raktuk, ott már rohangászok körbe-körbe, meg visítozok, meg nem tudom, kiveszem Milán kezéből a kávés csészét, meg rakosgatom, amikor a tervet kitalálom, tudod, rakosgattam a dolgokat az asztalon, hogy na, és akkor itt van a galéria, és itt körbe vesszük, és talán az volt, amikor tehát, hogy újra gondoltuk az egész jelenetet. De utána szerintem nagyon jó lett, és nem bánom egyáltalán, sokkal érdekesebb így, mert mégiscsak folyamatosan csak információkat adunk át abban a jelenetben, tehát hogy kellett, hogy valami pörögjön benne.
2: A társaiddal mennyire volt könnyű együtt dolgozni?
4: Szerintem nagyon könnyű volt. Igazából itt a legnagyobb nehézség nekem legalábbis, tehát Natinak kicsit más, nekem biztos az, hogy én időbe érkeztem mindig, és volt, aki nem mindig egyébként, én ettől nagyon ki tudok lenni.
2: Ki tudsz emelni egy olyan jelenetet vagy próbát, ami nagyon emlékezetes neked?
4: Ha jelenetet kell mondanom, akkor biztos, hogy a vége, de próbálom úgy elmagyarázni, hogy ne lőjem le a poént, mert ugye nagyon sok csavar van, és minden korrelál mindennel ebbe a darabban. Valaki megrúg egy kavicsot, és akkor elindul egy lavina. Tehát, hogy az utolsó jelenetben, amiben Nati is benne van, ugye, hogyha már van ügyész meg ügyvéd, akkor talán azzal nem lövöm le, hogy bírósági tárgyalás. Tehát ott a körül Ariana kiakad, de ennél többet nem merek mondani, tehát, hogy nagyon kiakad, és az nagyon jól szoktam érezni magam a színpadon, mert akkor ami bajom van, azt ki tudom adni magamból. Tehát ami a saját magánéletemben zavar, azt akkor ki szoktam kiabálni magamból.
2: A próbáról tudsz olyat mondani, ami nagyon emlékezetes pillanat?
4: Talán szerintem az olvasó próba. Tehát akkor találkoztunk mindannyian. Tehát Nati mondott már el akkor minden színésznek dolgokat, de aki nem társulatvezető, meg aki nem rendezőasszisztens, azt szerintem akkor találkozott először magával, az anyaggal. Tehát az szerintem emlékezetes volt.
2: Nati, mennyi idő volt felkészülni a darabra?
3: Az írás szakasz az már régóta elkezdődött, az már egy hosszabb folyamat volt. Hát nagyjából ilyen másfél-két év volt az írás része, és mivel egy filozófia óra keretein belül indult el bennem ez a folyamat, hogy jó, ez tök érdekesen magyarázta el a tanár úr. Azután valami így elindult bennem, és akkor jó, akkor legyenek olaszok, mert abból tudnak vicces szituációk is születni, és az írás része alatt ugye már megvolt az egésznek a váz, és idővel még a befejezés előtt felkerestem színésztársakat, illetve szakmabeli barátaimat, és kikértem a véleményüket, hogy akkor mit gondolnak, hogy mondjuk ez a befejezés ez mennyire lenne jó, vagy ez a jelenet mennyire jó, és ezek során történtek átírások, és nagyon

0: megvan, mi az, amit be kell szerezni, illetve akit föl tudtam, azt fölkerestem, hogy így előzetesen megbeszéljük a karaktert, és aztán, amit Bogi is említette, a legelső olvasó próbán szerveztünk egy ilyen kis workshopot, és ott azt csináltuk, hogy hogyan is viselkednek az olaszok. Tehát, hogy milyen kézmozdulatokat használnak, milyen szavakat használnak, egy kicsit úgy hangolódjunk erre az egészre, és utána ugye jött a próba folyamat.
1: Neked íróként, rendezőként vagy szereplőként volt a legnehezebb jelen lenni ebben a darabban?
0: Rendezőként. Színészként is megvolt a maga kihívása, mivel ugye ilyet még nem csináltam, szóval magam felé is voltak elvárások, viszont ez a rendezés ez teljesen újdonság volt, mivel eddig nem nagyon csináltam olyan dolgot, ami során ekkora csapattal kellett dolgozni, és ekkora csapatot kellett navigálni, mindenkinek jelen lenni, és hogyha kérdeznek, akkor érdemben válaszolni. Most itt arra gondolok például, hogy az adott jelenetben mit miért csinálunk ott, nekem is át kellett gondolni, hogy ezt most miért is csináljuk. Szóval ez volt a legnehezebb, és tényleg az, hogy az ember ott legyen fejben, és minden alkalommal, amikor hullafáradt is, de este próba van, és ott kell lenni. És ez nagyon sokat adott nekem, nagyon sokat tanultam ebből az egészből, és nagyon hasznos volt számomra.
1: A Szegedi Pince Színházban előadtátok a darabot. Bogi, neked mit adott ez az előadás?
2: Én egyébként játszottam régebben is ebben a társulatban darabot, viszont mindig úgy érzem, hogy valahogy béna vagyok ahhoz, hogy én beilleszkedjek helyekre, és most viszont így tartottam egy évszünetet, főleg azért is, mert tavaly diplomáltam, de hogy most úgy érzem, hogy talán találtam nagyon jó embereket, akiket megismerhettem, és ezért nagyon hálás vagyok, valamint Natidak is nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen szuper darabban, és az első darabjában, mert ugye nem az utolsó, szerepelhettem, és egy olyan karaktert alakíthat meg, akinek tényleg nagyon sok rétege van.
1: Úgy sikerült az előadás, ahogy szeretted volna?
2: Bakikat mindenki csinál, tehát mindenki emberből van, de szerintem nagyon jól sikerült a premier is, meg a repríz is egyébként, tehát nagyon élvezték az emberek, tehát házas volt mindkettő, szerintem ez egy sikernek könyvelhető el.
1: Nati, mi volt a cél, mit vigyen magával haza a néző?
0: Mindenképpen a jókedvet és a szórakozást. Szerintem ez egy fontosabb része a színdarabnak, hogy tényleg megnevettessük az embereket, mert tényleg így a mindennapokban is annyi fáradalom van, meg annyi probléma van, hogy szerintem jól esik az embernek 2 óra kis leülepedés, szórakozik egy jót, és vidáman megy haza. Úgyhogy én ezt a részét mondanám, illetve úgy oda kell figyelni a részletekre. Én azt mondanám, így a visszajelzésekből is, hogy vannak olyan kis aprócska részletek, amiket lehet, hogy már csak másodjára vesz észre az ember, szóval lehet, hogy ilyen újranézős darabról is van szó, hogy amit elsőre nem vett észre az ember, azt másodjára már jobban megfigyel, és akkor meglátja, mert azért nem akartunk feltétlenül annyira direktben az ember arcába tolni információkat vagy dolgokat, hanem így szépen kisrejtetten, aki észreveszi. Úgyhogy van ez a csavaros része a dolognak, és a komédia része is, és én a komédia részét mondanám, de azért lehet rajta gondolkodni, így rájönni, hogy akkor most úgymond ki is volt a gyilkos, meg ilyenek.
1: Kiknek ajánlod akkor főként ezt a darabot?
0: Akik szeretnék jól érezni magukat, nagyjából 2 óra hossz erejéig, és hát hozzá kell tenni, hogy tényleg olyan fantasztikus csapatot sikerült összehozni, akik nagyon össze vannak szokva egymással. Mi konkrétan így barátok is vagyunk együtt, úgyhogy nem volt nehéz annyira összecsiszolódni, és inkább azt mondanám, hogy aki szeretne úgy egy kicsit pihenni, de azért gondolkodna is egy jót, szóval úgy vannak meglepő fordulatok benne, én azt mondanám.
1: Az, hogy mindkettőtöknek van kötődése a Szegedi Bölcsész Kar kommunikáció szakához, mit adott ehhez a közös munkához?
2: Biztos volt köze ahhoz, hogy Nati felkérjen engem ehhez a darabhoz, tehát ismertük egymást előtte is.
0: Azért a kommos múlt az úgy van, hogy legalább szerintem ilyen 4-en vagyunk a társulatban, akik kommunikációsok, szóval
2: igen,
0: nem csak a társulaton belül vagyunk így összekötve, hanem tudjuk egymást segíteni, akár így a szakon belül, meg infókat csepegtetni, hogy akkor mi hogy van. Szóval én ezt mondanám.
1: Akkor mondhatjuk, hogy kialakult köztetek egy még szorosabb kapcsolat ezáltal tulajdonképpen.
2: Igen, egyértelműen.
1: A kommunikáció szakmaga miben segített, hogy egy színházi produkció alkotói vagytok?
2: Itt is elektronikus sajtó specializációm voltam, alapképzésen most is kortárs médián vagyok mesteren. Mindenféleképpen egyre jobban győzöm le a lámpalázmat, maximum egy egészséges van bennem, ahogy itt is szoktunk szerepelni tévében vagy rádiós műsorban, tehát ez mindenféleképpen legyőzte bennem, hogy izguljak. A rossz fajta izgulásra gondolok ilyenkor.
0: Én is ezt mondanám, igen, hogy én is szerepeltem már kamera előtt, meg azért sok helyen kipróbáltam magam itt a kommunikáció szakon, és ez is hozzáadott ahhoz, hogy mondjuk a

0: A színpadon 50 ember előtt sokkal kevésbé érzem azt, hogy izgulok, mert már voltam hasonló szituációkban, és ezt magammal tudtam vinni.
1: Most visszacsatolva a legelső kérdésemre, most azt kérdezném, hogy mit adott nektek a Gettyi eset, és egy szóval ezt hogyan tudnátok körülírni?
2: Barátok.
0: Én is ezt mondanám. Abszolút egy olyan csapatod adott nekem ez az egész, ami azt mutatta meg, hogy tényleg azért ki kell, hogy alakuljon egyfajta bizalomnak az emberekben. Ezt most nagyon csavarosan fogalmaztam meg, de szóval, hogy én a bizalmat mondanám, és hogy tényleg ott rá vagyunk utalva arra, hogy számítsunk egymásra, akár hogyha valaki, nem tudom, belebakizik valamibe, és akkor a másiknak ki kell húzni, vagy tényleg, hogy akkor odaadja a kelléket, meg minden ilyen dolog. És én ezt mondanám, hogy nekem azt is mutatta meg főképp ez a darab, hogy hogyan lehet egyfajta ilyen csapatbizalmat kiépíteni az emberekben.
3: Kedves hallgatóink, az imént Árvai Natáliát, a Gettyi eset rendezőjét és Csizik Boglárkát, a darab egyik szereplőjét hallották.
4: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Dunahaus szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért, a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A vízi közműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékérméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5000 forint névértékkel. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük térel, hívják fel a figyelmet.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcskertész.
3: Szent Péter esetén.
1: Főr Eléze.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: A rosti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: 2. Csak ugyan, miből gondoltad? Kérdezte Bion a rétort, ahogy a paraszt eltűnt a sarkon. Mit? Hogy ez a küklopsz az istentelenek útállatos fajából való? Hát nem érezted, milyen rossz szagú volt? Ezt a bűzt csak az orratlan istenük bírhatja el. Orratlan? A teste nincs, akkor orra sem lehet. Márpedig az övékének se szeme, se füle, se keze, se lába, se semmije, ami a halhatatlan isteneket tökéletesebbé teszi nálunk. Én ugyan elképzelni se tudok olyan istent, de a püspökük azt mondja, éppen ezért különb az ő istenük a mieinknél. Ismered a püspöküket? Nem, rázta Bion a fejét. Nem is vagyok rá kíváncsi. Biztosan tudod? Ő nagyon érdeklődik te utánad. Nesternek hívják. Azt mondja, barátod volt valamikor Alexandriában. A Dioszkuruszokra csak nem? Nem, nem lehet az. Az én Nesterem Szerápisz papja volt. Józan és tudós ember. De mikor utoljára jártam Egyiptomban, úgy hallottam, belefúlt a Nílusba. Rosszabb sors érte, beleőrült a halálfélelembe. Ő ugyan úgy mondja, akkor kapta meg az égi világosságot, amikor már elmerülőben volt egy óriás közeledett felé a Nílusban, aki egy gyereket vitt a vállás, úgy gázolta a vizet, mint a füvet. Menster azt hitte, hogy talán Memmon, Éosz fia, és meg is kérdezte tőle, miért szárt le talapzatáról. Én Krisztoforusz vagyok, és a jövendőt hordozom, mondta az óriás. Menster fohászkodott hozzá, hogy vegye fel őt is a karjára. Az óriás fel is kapta, átlábolta vele a folyót, és letette a sivatagban, ahol elhomályosult elméjű istentelenek laknak, akikről bizonyosan hallottál már. Azokra gondolsz, akik gyökéren élnek, amelyeket körmükkel ásnak ki a sziklából, és véteknek tartják a mosdást? Igen, és a barátod ezek közt él 10 esztendeig. Onnan hozták el püspöküknek az antiókiai istentelenek. Szeretnék vele beszélni. Vigyázz, Bionom! Meg fog téged mártani az Orontészben, és rád haragítja az isteneket. Engem ne félts, mosolygott Bion, mert én minden istennel ki tudok egyezni. Te nagyobb veszedelemben forogsz, barátom. Miért? Oly dühös keresztény gyűlölő vagy, Laktanciusom, hogy belőled még dühös keresztény lesz valamikor. Nevetgélve mentek fel a lépcsőn, búcsút intve Nonnusnak, aki nem tudott elindulni addig, amíg az apródok sarukötő szíjat nem kerítettek neki. Az övé elszakadt, amikor felsőbbsége tekintélyének védelmében Lábújhegyre ágaskodott. A két tudós tudósok módjára beszélgetett, sokat megállva, és se látva, se halva maguk körül. Kész a beszéded? Kérdezte a matematikus a rétort. 3-szor befejeztem, és most 4-szer kezdem újra. Nem is tudom, miért én rám bízta a város az Augustusok üdvözlését. A helytartó dolga lett volna, vagy valamelyik konzulári szé. Ne szerénykedj, Laktanciuszom. Mindenki tudja, hogy te adod a mintát a jövő rétor nemzedéknek. Az más, Bion. Nem azt mondom, hogy én nem értem a mesterségemet, ha magam választhatok témát. De most nem arról van szó, hogy milyen gyászbeszédet mondhatott volna Nagy Sándor Darius holtteste felett, vagy mivel lelkesíthette volna Titus a légiókat a zsidók fővárosának ostromára. A létező dolgokról beszélni nem művészet, és semmi esetre sem az én tehetségemhez méltó feladat. Nem féltelek, Lactantius, hiszen most sem azokról a dolgokról kell beszélned, amelyek vannak, hanem amelyek lehetnének. Rétor idegesen sodorgatta a szakálla hegyét. Azt hallottam, hogy mikor Maximianust a gal parasztforradalom leverése után Mediolánumban az ünnepi szónok Hannibalhoz hasonlította, ő istensége azt kérdezte, ki volt az a Hannibal. Lehetséges, vont vállat a matematikus, de az ilyesmi ne nyugtalanítson. Maximianus van annyira művelt ember, hogy csak a fő eunukjának adta fel a kérdést, mikor az este magához rendelte. Egész bizonyos, hogy nem zavarta a szónokot, hanem figyelmesen véghallgatta, és aranylánccal tüntette ki. Már a felső lépcsőkön jártak, Rétor fejhez kapott. Mit jöttem én fel, amikor másfelé visz az utam? Tarts velünk, Lactantius! Ebédem épp oly fényűző, mint a Dominusé, sajt és szilva. De annyival különb, hogy mikor a szilva magot kiköpöm, akkor nem tartanak a szám elé aranytányért. Velünk jössz? Nem tehetem, máshova vagyok hívva. Miért mondod ezt ilyen zavartan? A császár fejére neked még vannak titkaid? Ki fogsz nevetni, fordult vissza Rétor. Nesterhez megyek ebédre. Mindjárt frissebbnek érzem magam, ha egy kicsit elveszekedhetek vele. Bion csak most vette észre, hogy a fiú elmaradt tőlük. A lépcső közepe táján állt, háttal a palotának. Quintipor! Hát azért vágtam el magamtól a köldögzsinórodat, hogy így elhagyj engem? A fiú nevetve szaladt föl. Olyan furcsán érzem magam, Bion, mióta úr vagyok. Gyerekes kevéséggel simította meg övén az ezüst kulcsot. A matematikus belekarolt. Legalább te ebédelj velem. Tudod, gyerek, hogy az étel se esik jól, mióta nem egy kenyéren vagyunk? Úgy megszoktalak két esztendő alatt, mint a lyukas fogamat. Azzal is sok bajom volt kezdetben. Hát én velem bajod volt, szomorodott el a fiú. Minek mondtad meg? Soha se éreztetted velem. Csak akkor féltem tőled, mikor a kezem aládott a császár. Azt kérdezte tőlem, tudok-e medvét szelídíteni. Meghökkentem, mert sok mindent próbáltam már az életben, de ezt még nem. Emlékszel rá, hogy mikor bementem érted a falutokba, majd megharaptál? Apád kötéllel akart rákötni az összfér hátára. Gonosz kis bestiának ígérkeztél, Quintipor. Nem voltam már akkor kicsi Bion. Haragudtam az apámra, hogy rabszolgának adott. A császár rabszolgájának, fiú. Tudta az öreg Quintus, mit csinál? A fiatal korában fél szemét odaadta a császárért, öreg korára rábízta a másikat is, hogy viselje gondját. Azt hiszem, nem panaszkodhatsz, gyerek. A címeden szólítanálak már, de jóformán még nem is tudom. Quintipor kifeszítette a mellét. Magister Sancte Memoriae. A szent emlékezet mestere. Zeus homlokára mondom, kevés halandó vitte még ennyire 18 éves korára. A császár nálad tartja az emlékezetét, és az a jó, hogy 142-en vagytok, kevés esik belőle egyre. Beértek a császári lakosztály oszlopcsarnokába. Quintipor megállt. Te Bion, milyen ember a császár? Ugye nem választ el azért tőled, hogy ide parancsolt bennünket? A matematikus a szakállába dörmögött. Most már nem a magunk urai vagyunk, hé. Tanult már meg, hogy a császár nem ember, hanem Isten. Te hozzád eddig jó Isten volt. S hogy elválaszt-e tőlem, onnan tudjam én azt, fiam. Rabszolgája vagy, azt tesz veled, amit akar. Ha megharagszik rád, kétfelé fűrészeltet. De dalmáciai kormányzónak is megtehet, ha ahhoz lesz kedve. Nem hiszem, hogy rossz szándéka volna veled. Legalább, amit eddig tett, nem úgy mutatja. Látod, már arannyal is kibéleltetett, pedig az neki nem szokása. A Rétornak majd kiesett a száján a feje, mikor a burszád megcsörrent. Bion mosolygott. A fiú félénken nézett rá. Nem kérdezhetnéd meg a csillagokat? A matematikus most már elkomolyodott. Quintipor, ha nekem fiam volna, Soha annak a csillagát meg nem nézném. Senkiét, akit szeretek. És nekem rajtad kívül nincs kit szeretnem. Csak te miattad, Bion, ugrott a nyakába a fiú, hogy el ne kelljen válnom tőled. Én se szeretek senkit a világon, csak téged. És az anyád meg az apád? Nekik nem kellettem, Bion. Rabszolgának adtak. A matematikus megrázta a fiú fülét. Mégiscsak éretlen gyerek vagy, magiszter. Hát jobban szerettél salátát kapálni, mint ebben a szép ruhában páváskodni. Hát az öreg Quintus elismere úrnak. Udvari légyfogónak hív, mosolyodott el Quintipor, ma reggel is locsoltatott velem. Na látod, mégis adott el egészen rabszolgának. És Szaprícia anyu? A fiú elpirult. Képzeld, szenverés ellen való füvet fart a ruhámba. Nem tudom, kitől féltene itt. A matematikus megütögette a fiú derekát, és betaszította az ajtón. Milyen jó, hogy Korintoszban meg Athénben nem volt ott Szaprícia, mi? Quintipor szétvetette karjait a napfényben. Bionom, milyen jó élni! Bion a küszöbön állva egy percig komolyan nézett maga elé, aztán elmosolyodott. Az öreg tudós bölcsességével, aki élvezet és lázadozás nélkül szereti az életet. 3. A Szent Konzisztórium ülése, amelyre Antiókia világ 4 órát várta, nem csak a császárok, hanem a császári családok találkozásának is készült. Bár a 4 család tulajdonképpen csak 1 volt, a császáré. Mint ahogy a tetrarchikus kormányrendszer se volt más, mint egy akaratnak, a Diocletianusénak megnégyszereződése. Az alatt a 100 év alatt, amely Diocletianus impériumát megelőzte, 33 császára volt a birodalomnak, és azok közül 30 vére bíborával fizetett a császári bíborért. Sokan nem csak maguk, hanem minden ivadékuk vérével is. Aki felvette a bíbort, az a halál árnyékába lépett. Mert ha a keleti légiók egy tábornokukat kikiáltották császárrá, arra a nyugati légiók ellen császárral feleltek. Akit a Danubius menti zsoldosok emeltek fel, az ellen az afrikai zsoldosok ütöttek pártot. Róma szenátusa egyformán kész volt porban csúszni mindenki előtt, aki lábát a nyakára tudta tenni. Mióta a bíbor adományozás jogát a régi császárok pretoriánus gárdája elbitorolta tőle, nem látott benne különbséget, hogy a római helyőrségtől kap-e imperátort, vagy a barbárokból toborzott légióktól. Maga gárda is hasat eresztett, elpult, megöregedett, polgári életet élt. Minden császárt vállalt, aki ellátta zsolda ruhával, ingyen gabonával és cirkuszi játékokkal, születésnapján pedig bőven osztogatta az ajándékokat. Legfeljebb olyan császárt kívánt volna az istenektől, akinek több születésnapja van egy esztendőben. De hálás volt nekik olyan megoldásért is, hogy minden 3 hónapban új császár tékozolta a pénzt a fórumon és a vért az arénában. A határoktól messze volt az út Rómáig, és nem minden császár jutott el a bevonulásig. Nem csak az ellencsászárok hadai állhatták útját, hanem a saját zsoldosa is. Ugyanazok, akik pajzsaikra emelték, pajzsaik alá is temethették 3 hónap, 3 hét vagy 3 nap múlva. Aszerint, hogy mikor akadt egy másik nagyra törő tábornok, talán a császár legmeghittebb barátja, aki több zsoldot vagy szebb bakancsokat ígért. Néha még ez se kellett hozzá. Elég volt, ha a megvesztegetett haruszpexek és az augurok, akik minden hadsereggel vele jártak, rossz ómeneket kaptak az istenektől. A császár belebukhatott abba, ha a szentelt csirkék kedvetlenül szedegették az eléjük szórt szemet. Ha egy kótyagos altiszt reggeli kenyerezés közben azt beszélte, hogy álmában a hadi zászlórudak végéről elszálltak a bronzsasok, este a lemenő nap vérével a császáré is elfolyhatott. A zsoldosok kapzsiságával mindig számot kellett vetni, de szeszélyeiket sohasem lehetett kiszámítani. A zsoldba vett barbárok urai lettek bérlőjüknek, a birodalomnak, és közvetlenebb veszedelmét jelentették, mint a határokon túl éhesen leskelődő testvéreik. Az elöregedés minden nyavajája kikezdte a római világot, de a legnagyobb baja mégis az uralom bizonytalansága volt. A világ urává lenni nem volt nehéz, de megmaradni annak csak Diocletianus tudott a kalandor császárok közül. Éremvéső hízelgés nélkül nevezhették Restitutor Orbisnak. Uralma biztosításával megmentője lett a birodalomnak. A dalmata rabszolga sarjadék már túl volt a 40-en, amikor drónra került. Szintén lázadó katonák kegyelméből, két elvérzett vetétárs holttestén keresztül. A bíborral együtt a Jovius nevet is fölvette, talán homályos származása eltakarására is, és a világ hamar meggyőződhetett róla, hogy nem méltatlan rá. Az a hadi sanyarúságban nevelkedett tábornok, akinek a nevével se voltak egészen tisztában, valóban többnek mutatkozott a szerencse kegyeltjénél. El lehetett neki hinni, hogy az Istenek atya megosztotta vele világkormányzó bölcsességét. Az alája vetett világ legalább, amely annyi esztelenséget látott uralkodni maga felett, nem vonakodott Istent látni nyugalma visszaadójában. Pedig aztán csak bölcs paraszt volt, nyílteszű és becsületes szándékú. Annyira nyers, amennyire mérsékelt, hogy rendet tudjon csinálni azon az elvadult birtokon, amely a Tamesisztől az Eufráteszig, a borostyántermő északi tengertől a gyöngytermő vörös tengerig ért. Azon kezdte, hogy székhelyét provinciális városban rendezte be, Európa és Ázsia határán, abban a Nikomédiában, amelynek falai közt fejezte be életét a bujdosó Hannibál. Rómába a lábát csetette be, a mendemonda szerint azért, mert tartott tőle, hogy a patriciusok gőgje és a plebs szemtelensége gúnyverseket firkál szobrai alá. A kitudódik az isteni császárról, hogy karthoz szokott kezének, nehéz az írónád. És némelyek még emlékeztek rá, hogy valahol a Via Nomentánán lakott azaz Anulius szenátor, akinek a házában az irodalmi nevelésben nem részesült császár apja az irodalomnak élt. Tudnilik, ott írnokoskodott, mint névtelen, csak számmal megkülönböztetett rabszolga. A császár minden esetre beérte azzal, hogy kikiáltásáról levélben értesítette a szenátust, anélkül, hogy jóváhagyását kérte volna. És mikor a szenátus üdvözlő küldöttséget célzást tett arra, hogy a Szentváros várja haza az imperátort, azt felelte, hogy ő nem egy városnak, hanem az egész birodalomnak császára. Róma úgy érezte, ilyen megszégyenítés nem érte akkor sem, mikor fórumán a gallusok tábort üzejégtek. És ha Rómában lettek volna még férfiak, akkor ledöntögették volna a fórumon a rabszolga fiának szobrait. Így azonban Róma beérte óvatos mormogással, és azzal a biztos reménnyel, hogy a légiók majd gondoskodnak ellencsászárról, aki a világ fővárosának megadja az elégtételt. Róma megcsalódott. Diocletianus nem lett szolgája a légióknak, amelyek úrrá tették, és ellencsászárait legyőzte, mielőtt kikiáltották volna őket. Tábornokai közt legtöbb oka volt tartani földjétől, a szintén illír Maximianustól, aki épp oly alacsony sorból verekedte föl magát, mint ő. Jó hadvezér volt, vakmerő katona, de korlátolt és hiú ember. Ellenségnek veszedelmes lett volna, mint barátot, hasznosítani lehetett. Az új császár azt mondta neki. A római birodalom olyan nagyján nőtt, hogy egy úr többé el nem kormányozhatja, és olyan beteg, hogy egy orvos meg nem gyógyíthatja. Nekem segítő kéz kell, olyan, amelyik fölér az enyémmel. Egyedül téged találtalak alkalmasnak arra, hogy megosszam veled bíborom gondját és dicsőségét. Vedd ezt magadra, mint a birodalom nyugati augusztusa, és indulj légióiddal a fellázadt gall parasztok ellen. Vezéreljenek el az istenek abban a díszben, amelyet én adok neked, és hozzanak vissza abban a dicsőségben, amelyet magad szerzel magadnak. Maximianus boldogan hajtotta meg térdét, és elment legyőzni a gall parasztok forradalmát. Öröme sokkal nagyobb volt sem, hogy érezte volna, hogy parancsot teljesít, amikor lázadás elől viszi lázadók ellen a katonáit. Mikor visszatért, arra számítván, hogy mint triumfátor tapsoltatja meg magát Rómával, Diocletianus hálálkodva fogadta, s többel jutalmazta, mint amennyit várt. Ha én Jovius vagyok, légy te Herculius. Oltárokon szenteltessék meg a te neved mindenütt, ahol isteni ősöd tisztelt az emberek között. Egy új istent nem talált oly veszedelmesnek Diocletianus, mint egy hadvezért, aki diadalmas hadseregre támaszkodik. Hatalmát gyöngíteni kellett, mielőtt kísérletet tett volna megnagyítására. A pártusok Mezopotámiában rabolnak, perzsák megszállották Arméniát. A blemiek csordája fenyegeti Egyiptomot. Tudom, hogy most rád nem számíthatok, mert a te országaidban is reng a föld. Az óceánusz partjait a brit kalózok fosztogatják. Hiszpániában a hegyi törzsek gyújtogatnak, és a gótok lándzsái, miután erőt vettek a burgundokon, vandálokon és gepidákon, ellened vannak fordítva. Nem gondolod-e, hogy mindkettőnknek egy-egy fiatal segítő társat kellene magunk mellé venni, s két kéz helyett négyel forgatni a kardot? A második augusztusnak a gondolkodás nem volt kenyere, s illendőnek se találta volna gondolkozni azon, amit az első augusztus akart. Amint az Galériuszt, ő Konstanciusz tábornokot vette maga mellé Cézárnak, ami, ha nem kimondottan is, olyan trónörökös félét jelentett. A két fiatal megkapta védelemre és igazgatásra a birodalom egy-egy negyedét. És hogy hűségükre ne csak a feljebb való, hanem a család főjogán is számíthassanak, mind a két augusztus adoptálta Cézárját, és hozzáadta feleségül a lányát. A tetrarchia rendszere ilyen művészettel kiépítve biztosította Diocletianus uralmát, és vele a birodalom belső békéjét. Kicsoda, ki ellen? Miért ütött volna itt pártot? Lázadásnak se célja, se értelme nem lehetett. Négy kivont kard állandóan segítette, igaz, ellenőrizte is egymást. Némi súrlódás kezdetben volt is köztük, de Diocletianus okossága mindig elejét tudta venni az összecsapásnak. Maximianus Rómából akarta igazgatni a maga országait, Itáliát, Réciát és a két Noricumot. Diocletianus félt attól, hogy a rövidlátó embert hiúsága szarvánál fogva valami oktalanságba vezetik bele a megbántott patriciusok és pretoriánusok. Székhelyéül tehát Mediolánumot jelölte ki, megértetvén vele, hogy az alpesek tövéből könnyebb szemmel tartani az északi barbárokat. Maximianus erre legalább serdülő fiát, Maxentiust akarta Rómában lakatni, ott palotát, Bajéban pedig villát építetvén neki. Diocletianus ebben is megérezte a veszélyt. Azt a megtisztelő ajánlatot tette császártársának, hogy fiát udvarába veszi. Konstantius Cézár fiával, Konstantinusszal együtt, és személyes felügyelete alatt nevelteti. Ezt ugyan túlszedésnek is lehetett volna magyarázni, és talán nem is alap nélkül, de Maximianus csak tisztességet látott benne, és a császár barátságának újabb bizonyságát. A társ császár szabados életű ember volt, és nem nagyon bánta, hogy nyiladozó szemű fia nem fog neki lábatlankodni. Konstantius Cézár már sokkal nehezebb szívvel vált meg fiától, de ő is könnyebbülésnek érezte, hogy az előzött első feleség képmása nem lesz mindig a másodiknak szem előtt. A két Cézár közt is volt valami egyenetlenkedés, amit Diocletianus már a perzsa háborúskodás alatt észrevett. A Karhéi csata előtt összeszólalkozott a két hadvezér úgy, mint az a katonák szokása, s attól fogva Galérius bár nem mutatott haragot, de nem volt éppen jó indulattal a nyugati Cézár iránt. Diocletianus hallatlanná tette a fullánkos megjegyzéseket, egyszer azonban talált köztük olyat, ami gondba ejtette. Galérius azt pletykázta neki, hogy Konstantius nem tud tekintélyt tartani. Nem alattvalók, hanem barátok gyanánt érintkezik a megszállt területek barbár törzsfőnökeivel. 10 kíséret nélkül jár velük vadászni, s hakupával köszönt vissza az áldomási váson. Nincs benne annyi méltóság, mint egy toborzó Campi doktorban. S nem csak a maga tekintélyét ássa alá, hanem a birodalomét is. A császár, aki természettől emberséges és szokásaiban egyszerű volt, mint uralkodó, sokat bevérezte a kezét, és az emberek előtt sohasem mutatkozott másképp, mint tetőtől talpig drága kövekbe és gyöngyökbe öltözve. Uralma elvi zsarnokság volt, nem ösztönös, hanem hidegen átgondolt, nem szeszélyes öröngés, hanem jóhiszemű rendszer. Alattvalóiban nem látott római polgárokat, csak elaljasodott, megbízhatatlan az önállóságtól rég elszokott rabszolgákat. Elgondolása szerint a birodalmat csak az menthette meg, ha tökéletes rabszolgákká teszi azokat, akiknek semmi képességük nem volt már arra, hogy szabad emberekké válhassanak. Tudatosan tette egész rendszerét rabszolganevelő iskolává, amelyben nem tanítanak mást, mint vak engedelmességet egy isteni akarattal szemben, amely villámokba öltözve ragyog és öl. Ezért ütődött meg a császár a nyugati Cézár kormányzói módszerén, és ezért iratott neki intő levelet. Abban a hiszemben ruháztunk fel a bíborral, hogy tudod méltóképpen viselni. Sajnálkozva halljuk, hogy nem tanultál meg uralkodni, mert alattvalóid előtt nem mutatod magad a méltóság pompájában. Pedig a halandók megkívánják az istenektől, hogy elkápráztassák őket. Kitisztelné Jupitert, ha bocskorban járna az emberek között, és fakupával töltetné magának Ganymédesszel a halhatatlanság italát. A Cézár szerényen csak annyit felelt, hogy őt olyan barbárok közé küldte az Augustusok kegyelme, akik fából faragnak maguknak Jupitert. Igen, de aranykarikát akasztanak a nyakába, íratta vissza a császár. Ne felejtsd el, hogy fiatal korunkat magunk is barbárok között töltöttük, s tudjuk, hogy a szegénység az ő szemükben is szégyenletes és megvetendő. Körülbelül ez az egyetlen dolog, amiben megegyeznek a művelt emberekkel. Elvárjuk tőled, hogy megtanulsz meggazdagodni, és követed Galerius Cézár példáját, aki nem csak karja erejével, hanem megjelenése pompájával is hódít. Mikor a karpuszok aranyos páncéljában a bíbor takarós lován meglátták a csatasor élén, fegyvereiket eldobálták, mondván, hogy Isten ellen nem harcolnak. Constantius most már megbizonyosodott arról, hogy Galerius keze van a dologban, de sokkal jobban tisztelte a császárt sem, hogy válaszában erre célzást tett volna. Engedelmességet ígért és javulást fogadott. Egy év múlva éppen, mikor a római birodalom legészakibb vonalán visszaverte a piktek és kótok támadását, arról kapott hírt, hogy rövidesen látogatásra érkezik Galerius. Az a sietett cégvárosába, a belgák földjén lévő Augusta Trevirorumba, amelyet nem sokkal azelőtt a nagy anarchia idején romboltak le a germánok. Constantius mindjárt uralkodása kezdetén új várost emelt a romokon. Már fölépültek a bazilikák, a cirkusz, a fórum, a fürdők, és a törzsek főnökei azt hitték, a keleti Cézár városavatásra érkezik. Constantius, akinek halvány arcát a harag pirossága gyújtotta ki, leütötte őket. Galerius azt akarja megtudni, megtanultam-e már uralkodni, és meggazdagodtam-e a ti elszegényítésetekből. Szokott őszinteségével elmondta barbár barátainak az előzményeket. Az eredmény az lett, hogy ami arany és ezüst ékesség található volt, a Rénusz és a Szekvána közt azt a barbár előkelőségek vetekedve hordták össze uruk udvarába. Galerius túlzott pompával érkezett meg, mégis olyan zavarba ejtette, amit látott, hogy alig tudta köszöntőjét elmondani. Constantius bíbor baldahínum alatt gyöngyök és drágakövek szikráiban fogadta. S 300 személyre terítetett aranyjal a lakomán, amelyen a barbárok régi patriciusok méltóságával éltették Rómát. Diocletianus egyszerre kapta Galerius jelentését, és Constantius levelét, aki őszinte vallomást tett az imperátornak. Constantius Cézár megtanult uralkodni, írta Galerius, s hozzáfűzte azt, amit legalkalmasabbnak vélt az imperátor gyanújának felkeltésére. Szinte félelmetesen meggazdagodott. Constantius levele így végződött. Vakmerő színlelésemmel nem követedet akartam rászedni mindnyájunk legszentségesebb ura. Téged akartalak meggyőzni arról, hogy alattvalóim hűsége nagyobb erőssége birodalmadnak, mint az én gazdagságom volna. Palotám ma megint szegény és üres, és én ma már újra tábori fakupámból oltottam szomjamat. De amely pillanatban parancsod és a birodalom érdeke kívánja, Gallia és Britannia önként felajánlja neked minden kincsét.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péter eset.
1: Fűr Elize.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
1: A rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

könnyű vagy. Mást nem szabad.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 18 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn a hitelesített adatok alapján. A kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése. Ez 452 megawattal haladta meg az eddigi nyári rekordot, közölte a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 megawatt volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 megawatt, míg a téli csúcs 6447 megawatt volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén, január 13-án regisztrálták, akkor elérte a villamosenergia rendszer terhelése a 8182 megawattot. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaznak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az indítvány általános vitájában előterjesztőként felszólaló Szabó Tibor felhívta a figyelmet, hogy a hatályos szabályozás alapján a tisztségviselők illetménye a nemzetgazdasági átlagkereset változásához van kötve. Ez 2026. július 1-től minden külön döntés nélkül mintegy 9%-os automatikus illetmény emelkedést eredményezne, tette hozzá. Szerinte ez a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben nem indokolt, ezért az indítvány elfogadása esetén az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Ma zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rendszerint végzik az egészségügyi ellátást. Felhívták a figyelmet arra, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma, településre vagy akár megyére keresve az NNGK honlapján található gyógyszertár adatbázisban elérhető. A nyitvatartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is. Egészségügyi kérdésekben 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 18-12-es zöld számon, az egészségvonalon. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az egy dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 000 forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 000 forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték, közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték, a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük tér el.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készülsz-e? Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Lukács evangéliuma 5. fejezet, 4. vers. Miután Péter egész éjjel nem fogott semmit, ezt mondta neki Jézus. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Péter megjegyezte ugyan, hogy egyszerűen nem harapnak a halak, ám azután hozzátette. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Lukács evangéliuma 5. fejezet 5. vers. Figyelj meg itt egy fontos részletet. Amikor Jézus azt mondta, hogy vessétek ki hálóitokat, Péter azt felelte, hogy levetem a hálót. Úgy tűnik, hogy Jézus nagyobb fogásra számított, mint Péter, és igaza is lett. Olyan sok halat fogtak azon az éjszakán, hogy nem bírta el, és elszakadt a háló. Ha kicsiben gondolkodsz, akkor kis fogásra készülsz. A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 20. vers. Isten gyermekeként megvan benned a képesség ahhoz, hogy felülmúld az eddigi eredményeidet, és többre juss, mint valaha is remélted. Hogy mi a probléma? Az, hogy ha képességben nem is szenvedsz hiányt, a készülés terén lehetnek elmaradásaid. Ahhoz, hogy kezelni tudd a sikerrel járó nyomást, felkészültnek kell lenned, máskülönben a siker a vesztedet okozhatja. Isten azt mondja, hogy ő készen áll megnyitni feletted az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztani rád. A kérdés csak az, hogy te készülsz-e a nagyobb áldásra, vagy beéred a jelenlegi helyzeteddel. Azt mondod, munkahelyi sikerre vágysz? Ha igen, igyekszel-e fejleszteni a készségeidet, javítani a munkamorálodon és új munkamódszereket elsajátítani? Kész vagy-e tanulni és másokkal együttműködni? Más szóval, mennyire készülsz? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása.
2: A nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak, most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba.
3: Hisztis király kisasszony gyerekelőadás a Gasztroplac keretén belül július 4-én szombaton. Tudjuk, hogy a Gasztroplac az egy ilyen visszatérő ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben, most már évek óta ezen az ikonikus helyszínen rendezzük meg a gasztroplacokat. Itt incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene várja mindazokat, akik egy könnyed nyáresti szórakozásra szeretnének hozzánk betérni. És idén, ahogy mondtam is, egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjtöttük össze egy helyszínre a Csengei kertben. Most korai lesz a kezdés, mert hogy gyerekprogramokkal kedvezünk a családoknak, de egészen este 11 óráig várjuk az érdeklődőket.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
3: Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
2: Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
3: Vegyes, egyébként attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a részlevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
2: Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
3: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
2: 10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva, ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva, mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
3: Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. Nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unit tripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az Állatkertek éjszakája.
2: Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozni ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
3: A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk, és ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
2: És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
3: Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tárt karokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
2: Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
3: Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
2: iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez, egyáltalán mi is ez az iskolai közösségi szolgálat?
3: Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
2: Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
3: Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig az, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset. Egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart. Tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtunk a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni. Ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie. Az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy ő hozzá inkább valami más jellegű feladat illik. És utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egysége. Egyébként ezt megelőzően magánál a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
2: Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak, hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
3: Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ezt most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Amivel talán kezdhetjük, az a Hisztis király kisasszony gyerekelőadás a Gasztroplac keretén belül, július 4-én szombaton. Tudjuk, hogy a Gasztroplac az egy ilyen visszatérő ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben, most már évek óta ezen az ikonikus helyszínen rendezzük meg a gasztroplacokat. Itt incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene várja mindazokat, akik egy könnyed nyárestés szórakozásra szeretnének hozzánk betérni. És idén, ahogy mondtam is, egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjtöttük össze egy helyszínre a Csengei kertben. Most korai lesz a kezdés, mert hogy gyerekprogramokkal kedvezünk a családoknak, de egészen este 11 óráig várjuk az érdeklődőket. Úgyhogy július 4-én tehát, ez is egy szombati nap, mint ahogy június 13-án, ami nagyon jól sikerült, az is szombat volt, akkor indítottuk ezt. Hát azt mondhatom, hogy a Gasztroplac idén is a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozta el erre a helyszínre, a Csengei kertbe. A kulináris élmények mellett pedig családi programok és különleges nyáresti hangulat várja mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. Ahogy mondtam is, 16 órától kezdődött a legcsinosabb óriás, ez is egy meseelőadás volt, nagyon jól sikerült, és talán ez az új elem még színesebbé teszi a palettát, hogy ugye a családosoknak kedvezünk. Július 4-én viszont 16 órától tehát a Hisztis király kisasszony című zenés interaktív mesedarabra várjuk. A történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. A nézők együtt hajózhatnak az operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, ördögök, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során egyébként a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek. A gyerekek egyrészt a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, kipróbálhatják a gyerekek a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik, de természetesen a legkisebbeket játszósarok is várja, a jó hangulatról pedig DJ gondoskodik. A Gasztroplac szerintem évről évre bebizonyította, hogy közönségteremtő erő a gasztronómia, és hogy most kit várunk, a végállomás Bistro & Wine-t, a Bárány és az Abodit, a Lestján és a Karámot, a Lapizza del Lupót, a Ficakot, a Szubrózát és Sándor Zsolt organikus szőlőbirtoka és pincészete is ott lesz, mert hogy egyedi ízekkel és különleges kínálattal készülnek, és ahogy visszautalnék az előző mondatomra, tehát a gasztronómia tényleg közösségteremtő erő, és a gasztroplacok évről évre bizonyítják, hogy ez a rendezvény egyszerre kínál lehetőséget új ízek felfedezésére, a helyi értékek megismerésére, és arra is, hogy a látogatók egy kellemes nyári estén együtt kapcsolódjanak ki családjukkal, barátaikkal. Így nem lesz ez másként, júliusban sem, július 4-én. Tehát ahogy az első már nagyon jól sikerült ebből a szériából, vagy a júniusi, így várunk mindenkit júliusban is.
1: A programok a Művészetek Házából szabadtérre kerültek, mik lesznek még és milyen helyszíneken?
2: Igen, ami a Művészetek Házában van évközben, az ilyenkor nyáron a Csengei kertbe kerül. Hát szerintem, amit mindenki nagyon várt tőlem, már januárban is kérdezték, ez a Parnograszt és Danielfi koncert 7. hó 19-én, tehát július 19-én 7 órai kezdettel. 7-kor lép fel a Danielfi zenekar és 8:30-tól a Párnográszt, az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Párnograszt életérzés. Évről évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, hát ide tartozik a Bohemian Betyár, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, a Pogány Induló, Kávészünet, és ha már eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Ez a hétfős zenekar egyébként, ami alkalomattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, törhetetlen egység. Hát erre szinte már most az első pillanatokban elfogytak a jegyek, azért mondom, hogy nagyon érdemes nézni, hogy egyáltalán még van-e rá, mert mondom, januárban már tőlem kérdezték, és a tavalyi után mindenki várt. Tehát ez július 19 vasárnap, 19 óra. És ami még lesz egyébként, a Lovagi Tornák terén csak egy pár programot felvillantok. Duma Színház, Hadházi Lászlónál estje, Kutyák címmel, július 11-én szombaton 7 órakor, ez tehát a Lovagi Tornák terén, és a Dixi és Jazz Fesztivál is visszatér, most már 9. alkalommal ingyenes, ez pedig júli 17 és 19 között, tehát ez péntek és vasárnap, a Simva Terasz és a Grizzly Pub ad ennek helyet. Tehát péntektől vasárnapig, ugye a Párnograszot elmondtuk, és lesz július végén és augusztus elején egy Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31 és augusztus 1 között, ez péntek szombat. Itt majd ezt érdemes nézni, ennek a programját is, ez is a Lovagi Tornák terén lesz, mert hogy ez is nagyon jónak ígérkezik.
1: És lehet még jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ táboraiba is.
2: Igen, a nyári napközik, ami az idén is megrendezésre kerül. Tulajdonképpen ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig a szülőknek úgy segítenek, hogy a munkaidőben 8 és 16 óráig tartanak, de mi már tudunk a napközi előtt, és a napközi után is felügyeletet biztosítani. Természetesen egyébként bővebb információ a jelentkezésnél található, a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon található űrlapot kell kitölteni, ez a jelentkezés, és akkor itt megvan adva egy vonalas telefonszám, itt lehet bővebben informálódni, de a jelentkezést követően egy-két napon belül természetesen a kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. Hát ami júliusban majd indul, és szerintem kiemelendő, ez a mazsorett kezdő, bár a mazsorettekről nagyon nem gondolnám, hogy beszélni kell, mert hogy aki miskolci, az képbe van a mazsorettekkel. Az Ady Endre Művelődési Háza helyszín, 7 és 12 éves kor közötti gyerekeket várunk, tehát július 6 és 10 között az Ady Művelődési Házban, itt a foglalkozásvezetők Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Indilkó mazsorett oktatók, és Kovács Magyaró Zsuzsa balettanár. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, és a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. Szóval mazsorett kezdő az Ady Művelődési Házban, táncos kedvű, ez is egy, az ifjúságját és a Görömbölyi Művelődési Ház is indítja ezt a tábort, tehát két helyszínen lesz, és két időpontban, június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, július 6 és 10 között pedig a Görömbölyi Művelődési Házban, ez a táncos kedvű. 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várnak, Mezei Ágnes és Garapuzi Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatója, foglalkozásvezetők, hát gyakorlatilag a standard és latin táncok alapjaival és különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat, úgyhogy ez várja őket. Én azt gondolom, hogy ezt sem nagyon kell promózni, hiszen évek óta ez nagy sikerrel megy. Ami viszont talán arra szorul, hogy még egy kicsit beszéljünk róla, ez a Mesterségem címere, ami július 6-a és 10-e között a Vasgyári Közösségi Házban megy, majd 10 és 15 éves gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek és szakoktatók, akik tartják ezeket a foglalkozásokat, mert hogy az egészet az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, és gyakorlatilag a szakmákat az adott szakemberek mutatják be, egyben lehetőséget is adnak kipróbálni a gyerekeknek a rátermettséget és a már meglévő tudást. Minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül, és itt a gyerekek betekintést nyerhetnek olyan szakmába is, amivel naponta nem találkoznak. Pék, dísznövénykertész, nyomozó, ruhakészítő, kozmetikus, de még az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, meg még az egészségügyi ágazat rejtelmeibe is, ami nagyon fontos, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe. Tehát ez tulajdonképpen ilyen pályaorientációs foglalkozás is. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK, a Magyar Orvosi Kamara, a Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg ezt a tábort. Aztán kutya, gazdi és mesés kalandtábor, hát ez is olyan, ami gyakorlatilag eladja magát a Vasgyári Közösségi Házban július vége felé ez már, július 27 és 31 között, 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyakiképző tényleg a foglalkozás vezető, és itt a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz a gyerekek, és ez a kutyás mesetábor gyakorlatilag egy különleges élménytér, játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül sajátítják el azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak.
1: És több éve népszerű a színjátszó tábor Fandő Ferenc színművésszel.
2: Olyannyira, hogy a felső tagozatosok részére nincs is hely, viszont a középiskolások részére most nem volt annyira kellendő, nem tudjuk, hogy miért. Tehát július 20 és 24 között van meghirdetve a középiskolások részére az ifjúsági házban a színjátszó tábor, a korosztály az 10 és 18 év között van. És ahogy említetted is, Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze a foglalkozás vezető. Itt a táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja is, a kreativitása és az együttműködés is, improvizációs készsége. Úgyhogy gyakorlatilag itt a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab. Úgyhogy erre még várunk mindenkit, tehát július végén, július 20 és 24 között.
1: És idén újdonság a média műhely.
2: Igen, 10 és 14 év közötti gyerekeket várunk, július 13 és 17 között az ifjúsági házba, és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársa és a média területén dolgozó szakemberek lesznek a foglalkozásvezetők, hát itt gyakorlatilag azoknak ajánljuk a tábort, akiket érdekel a hagyományos és digitális média világa, a fotózás, a podcast vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, hogy milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. És igazából a tábor során itt a modern tartalomgyártás kulisszái mögé nyerhetnek betekintést, megtanulhatják, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, vagy hogyan használja kreatívan a fényt és a kamerát, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban is kell dolgozni, de kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is. Inspirációkat meríthetünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és még arról is beszélgetünk majd, hogy hogy működik az online média, mindezt egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel. Ezekkel várjuk tehát a jelentkezőket a nyári napközikre ebben az évben is.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Isten igéjét hallgassuk meg, Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi. És még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár. Őt az életkönyve, a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobbmódú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal, az sem feltűnő. Igen, ám csak, hogy az események más fordulatot vesznek. Az, aki azelőtt minden nap ilyen fényes öltözékekbe öltözött, és aki lakomákat rendezett, ez az ember a pokolra kerül, és kínok között gyötrődve, felemelve tekintetét meglátja az Ábrahám kebelére került Lázárt, ahová angyalok vitték. Ekkor felkiált, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam. Küldd el Lázárt, újja hegyét, márcsa vízbe, hűsítse meg a nyelvemet, igen gyötrődöm elánkban. Nem kell nekünk nyilván szó szerint vennünk, mert ha példázat, akkor annak a képisége, a mondani valója legyen itt előttünk. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira, szegények mindig is lesznek közöttetek. Ahogyan ott volt koldus, és volt szegény. Mindig is lesz olyan ember, aki vár a segítségre. És ami ellentétes ott, nem adatott meg a segítség, ott nem adtál segítséget, nem nyújtottál segítőkezet, nem voltál irgalmas. Irgalmatlanul fogsz gyötrődni. Ha könyörtelenek, irgalmatlanok vagyunk, akkor Isten könyörületességét, hozzánk való irgalmasságát nem becsüljük. Boldogok azok, akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitás védelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de a feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitás védelmi hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást, írja a hvg.hu. A Velencei Bizottság az Európai Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Sólyog Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A testület szóvivője nem közölte az Európai Hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A köztársasági elnöki hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Sólyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamás köztársasági elnököt, akit Orbán Viktor bábjának nevezett. Sólyog Tamás a május végi határidőig nem mondott le és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetik az Újvidéki Rádió fiatal munkatársát, Szalma Antóniát.
2: De amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárzével, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen, délvidéki magyarként én így beszélek.
1: Aztán a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hiába most ért véget a tanév, már szeptemberre gyűjtik a tanszereket, iskolatáskákat az MRS-nél. Dobis Lucski Zsófiát kérdezem a részletekről hamarosan.
3: Így tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szalma Antónia 21 évesen bemondó az Újvidéki Rádióban, ahol végre nem piszkálják azzal, hogy zárt e-vel beszél. A vajdasági lány versmondó, és videóival is találkozhatunk a TikTokon. Mit jelent neki a magyar nyelv, a versek és az, hogy délvidéki származású? Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudom, hogy versmondóként is tevékenykedsz. Honnan ered a versek iránti kötődésed?
3: Nagyon régen kezdődtek a versekkel való találkozásaim. Hát egészen kicsiként. Anya mindig olvasgatott nekem verseket, és szerintem ott szerettem meg őket. Már én is mondogattam utána, és onnan jöttek ezek, és maradtak meg. Gyűrött harmadik lettem. Tatabányán külön díjas, többi szavaló versenyen is valamilyen eredményt általában elértem, tehát jó visszaigazolásokat kaptam. Meg hát ugye ezek nyilván valahol motiválják az embert. Nagyon sokat lehet ezáltal magunkkal vinni egy-egy ilyen versenyről. Nagyon sokszor színészek zsűriztek, és én általában a színészek véleményére nagyon sokat adtam, mert én is színész akartam lenni, és mindent megfogadtam tőlük, amit mondtak. Igazából mindenkinek, aki tud olyat mondani, amit magammal tudok vinni, és amivel tudom magamat fejleszteni, ezt mindig mindenképpen megfogadom. Meg hát mindenkit meg is hallgatok.
2: Van kedvenc költőd, vagy versed, vagy és versed?
3: Hát kedvenc költőm talán Pilinszky, illetve József Attila. Őket nagyon szeretem. És kedvenc versem Pilinszkytől a Fabula. Nagyon szeretem azt a verset. Egy annyira mély vers, ami valahogy előhoz bennem emlékeket. Nagyon érdekes. Nagyon szeretem azt a verset. Egy farkas, aki az erdőben meglát egy házat, és beleszeret a ház falába, embereket pillant meg, és amikor éjszaka lesz, akkor bemegy, és csodálatában nyitott szemmel fogott állni egész éjszaka, de hát a végén az emberek nagyon verik. A versből idézek, Istenen kívül soha nem látta még senkinek őket olyan szépnek. Nagyon-nagyon szép vers, és nagyon szomorú is a vége. Egy igazi rémtörténet.
2: Szerinted miért fontos a mai világban, hogy a költészettel foglalkozzunk?
3: A versek által valahogy csak szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, a magyar nyelvet, illetve nagyon sokat is adhat egy-egy vers, egy-egy jó gondolat. Szerintem építhet bennünket, és nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak vele többet az emberek, vagy legalábbis szélesebb körökben. Nem tudom, nekem általában szeretgeti a lelkem, amikor olvasok egy jó verset. Nem tudom, volt már olyan vers, amit olvastam, és déjà vu-m lett. Ez nagyon érdekes volt. Tehát élmény az egész mindenképpen.
2: Az Újvidéki Rádió munkatársa vagy. Hogyan adatott meg neked ez a lehetőség? Hogy néz ki egy napod?
3: Tavaly az egyik ismerősünk mondta, hogy hát kevesen vannak a szerkesztőségben, de hogy bemondó hiány van. És akkor csak úgy mondtam, hogy ó, hát nincs is egyetem, hát akkor elmennék én is dolgozni valamit. Amúgy is biztos jó lenne. És akkor eltelt pár hónap, és hívtak. Mondták, hogy küldjem el az eredményeimet, illetve iskolát, amit fejeztem. És meg is lepődtem nagyon, hogy na hát erre nem számítottam, hogy eltelik így pár hónap, és akkor el is felejtettem, hogy én megemlítettem ezt, vagy ők megemlítették nekem, de nagyon izgatottan vártam az első munkanapomat, mert nagyon jó érzés volt kimozdulni valahova itt Újvidéken, mert hát ugye akkor az egyetemek blokád alatt voltak, így egyetemre sem tudtam járni, illetve nagyon nem is voltak barátaim, szóval nagyon jól jött a munka. Két váltásban szoktam dolgozni, van egy nagyon korai váltás, ahhoz hajnali 3-kor kell kelnem. Szeretem megadni a módját a reggelemnek. Hát 6 órakor kezdődik a reggeli műsor, és ott már olyankor bent kell lenni, és dolgozok utána egészen 2-ig. Vagy van, hogy délutáni híradó végéig. Tehát hosszú váltások. Meg nehezek, mert nehéz a koncentrációt fenntartani. Mivel óránként kell híreket adnom, a koncentrációmat is valahogy muszáj beosztanom. Mert közte meg nem igazán kell semmit sem csinálnom, hogyha éppen nem csinálok egy műsort, szoktam műsort szerkeszteni, azt havi egy-két alkalommal, de hát azt sem kell mindig szerkeszteni, szóval olyankor olvasok, gondolkodom az 55 perces szünetekben. Délutáni, hát az is egészen hosszú, az is 2-től 10 óráig van. Ott is már talán nehezebb, mint reggel a koncentrációmat beosztani. De talán a délutáni váltásokat jobban szeretem. Nem kell olyan korán kelnem.
2: És hogy nézett ki az első munkanapod?
3: Ez talán nem is az első munkanapom volt, mert itt még csak bementem megbeszélni. Talán dolgoztam valamit, de nagyon érdekes volt, mert én azt hittem, hogy rögtön bemondással, hírekkel kezdek majd, de nem, mert 2 hétig, vagy talán 1 hónapig újságíróként kezdtem, tanultam be, és emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon nem tetszett, mert szerb híreket kellett magyarra lefordítanom, és nagyon-nagyon komplikált volt nekem. Nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy még sírtam is otthon, mert annyira nehéz volt, és annyira nem akartam, de hát átvészeltem, és utána könnyebb lett.
2: Mit gondolsz, mi a magyar nyelvű rádiózás jelentősége Szerbiában? Fontos neked, hogy magyarul szólsz a hallgatókhoz?
3: Igen, szerintem ennél jobb érzés, hogy itt Újvidéken, ahol egyébként viszonylag kevés magyar él, hogy itt van egy rádió, ahol csak magyar műsorok, vajdasági magyar embereket lehet megismerni, életutakat, mindent, ami velünk kapcsolatos, és ami összeköt bennünket. És szerintem nagyon fontos szerepe is van, mert sok idősebb hallgató hallgatja, és örülnek, hogy magyar nóták vannak a rádióban, illetve, hogy magyarul megy a híradó, magyarul megy minden is, és van rá igény, ami nagyon jó.
2: Azt mondtad, hogy bemondóként tevékenykedsz, de viszont vezettél már műsort. Milyen műsort vezettél? Vagy az hogy néz ki? Hogy kell elképzelni?
3: Az újévi műsort vezettem én is. Van még egy műsor, amit én is szoktam szerkeszteni. Végül is azt is vezetem. Hát mindenképpen nagyon sok tervezés van mögötte, hogy mi legyen a téma, hogy nézzen ki, hogy épüljön fel. Az újévi műsornál mondjuk könnyű volt, mert csapatban dolgoztunk 3-an, és így felosztottuk a teendőket. De hát így is nehéz volt, mert hát mégiscsak egyeztetni kellett az interjú alanyokkal, illetve utána járni témáknak, levezetni magát a műsort újévkor. Azt hiszem, hogy 5 óra hosszás volt, de hatalmas élmény volt újévkor ott a rádióban lenni, mert ez végül is szórakoztattunk azokat az embereket, akik egyedül töltötték az újévet. Voltak betelefonálóink, és nagyon érdekes volt megismerni ott élőben új embereket. Nem kizárt, hogy nem szeretnék egyszer ilyennel foglalkozni, csak nem rádióban.
2: A TikTokon is egyre többet találkozhatunk a videóiddal, többfajta tartalmat is gyártasz, legyen szó ugye költészetről, szépségápolásról, vagy akár mindennapi dolgokról. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?
3: Ezzel tavaly kezdtem foglalkozni, mikor felköltöztem ide Újvidékre. Nagyon magányos voltam, nem voltak barátaim itt, és nem igazán tudtam, hogy elütni az időt. Az elejében még csak magamnak privátban vettem fel videókat, és utána elkezdtem ezeket feltöltögetni. Elkezdtem beszélni a kamerába, telefonba, megjött a bátorságom, hogy ezeket feltöltsem, és őszintén szerintem nagyon jól tettem, nagyon sok lehetőséget adott már, és folyamatosan is ad ez az applikáció. Tavaly nem gondoltam volna, hogy ezáltal új embereket ismerek meg, cégeket, illetve hogy milyen is együttműködni valakivel.
2: Hogyan jön az ötlet egy-egy videónak az elkészítéséhez, vagy ez hogy néz ki?
3: Általában ezek az ötletek csak úgy jönnek. Nagyon sokat gondolkodom, folyamatosan pörög az agyam valamin, és ilyenkor jönnek ezek az ötletek. Leülök a sminkasztalomhoz, igazából ott szoktam videókat felvenni, próbálom összerakni, hogy ezt hogyan is kellene tálalni. De hát születtek már olyan videók is, ahol nem gondolkodtam talán egy percet sem azon, hogy most mit fogok felvenni, mert inkább mentem a lendülettel, amit akkor éreztem. Nagyon nehéz jó tartalmat keresnie, amit TikTokon is lehet tálalni. Eddig is nagyon foglalkoztatott maga a nő, mint téma, a nők elnyomása. És ezeket én az elején nem igazán mertem felvenni, mert attól tartottam, hogy hát hű, Ezt most, hogyha sok ember látja, akkor be is támadhatnak, de amikor feltöltöttem az első ilyen videómat, nagy meglepetésemre nagyon sok jó visszaigazolást kaptam. Illetve azt láttam, hogy sajnos erre van igény, és a nők erre ki vannak éhezve. Mondjuk az ilyen videókat, amit így komolyabb témákban készítek el, mindenképpen utána járok, tájékozódom minden felületről, nem akarok hülyeséget mondani, illetve félek is attól, hogy egyszer hülyeséget fogok mondani, és betámadnak majd az interneten, vagy szétszednek, mert hogy ez benne van a pakliban, és ennek sajnos szerintem ez az árnyoldala, hogyha valamiről beszélünk az interneten, akkor azt mindenképpen okosan tegyük.
2: Vajdasági lányként mennyire hangsúlyozod ezt az oldaladat a TikTokon? Vagy fontosnak tartod, hogy az emberek tudják, hogy te Délvidékről vagy?
3: Nem szoktam hangsúlyozni, volt már olyan videóm, ahol megemlítettem. Nem adok ennek ekkora hangsúlyt, viszont én nem szégyellem egyáltalán, hogy én vajdasági vagyok, sőt, szeretnék is majd olyan videót, ahol egy kicsikét jobban és többet beszélek róla, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy én délvidéki magyar lehetek. Mindig azt mondták, hogy nem szabad középzert elvel beszélni. Ne csináljam, hagyjam. Viszont amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárt elvel, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen. Délvidéki magyarként én így beszélek. Persze folyamatosan művelem, és művelni kell a beszédünket, de jó érzés, hogy ide születtem, így beszéltek, ahogy most.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalma Antóniát, az Újvidéki Rádió munkatársát hallották.
4: Perzseljen fel az erőt!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul, ezen adatok nyilvános közzététele és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt és számológépet is várnak a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének majd juttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskolakezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a részletekről.
2: Kezdjük ott, hogy szerintem a legtöbb ember, akinek vagy gyereke van, vagy tanít, vagy kapcsolódik valami módon iskolához, az most lehet, hogy elsőre felszisszen, hogy mi már tanszergyűjtésről beszélgetünk, pedig hát nem olyan régen zártak még be az iskolák, hát meg éppen ma beszéltem egy tanárral, aki mondta, hogy neki még be kell járni, és nehezményezte, hogy még nem tört ki neki a nyári szünet. Szóval, hogy túl közel van még az iskola vége, és mi már tanszergyűjtésről beszélünk. Mi ennek az oka?
3: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban, akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskolapadba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttér munkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
2: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáskád, attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
3: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9-et, a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintén. Tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest. És ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
2: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
3: Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a színt, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockás füzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzó készlet, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órától szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplett tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámla számunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
2: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi.
3: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegülni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban. Lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskola padjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
2: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a 100-at, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
3: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresünk, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban, ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a kívülők is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
2: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
3: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenki új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemnek, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatni, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértezve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
2: Van-e olyan történeted, ami elmesélhető korábbi évekről, mondjuk az önbizalommal lelkesen kezdő leendő iskolásokról, vagy azóta már iskolásokról, tehát ahova vittetek adományt, vagy jött visszajelzés, ha te ott voltál, ha nem voltál, ott is elmesélhető egy ilyen történet?
3: Igazából több történet is lenne az elmúlt években, több adomány átadáson részt vettem, akár családok otthonában, akár pedig csoportos adományosztásokon, tehát maga az, hogy látni a gyerekeket, hogy milyen lelkesedéssel bontják ki táskákat és a csomagokat, és milyen örömmel válogatják az iskolatársák között, hogy pont az a foci csapatnak a klubjele legyen rajta, amiért ők rajonganak, az alapból egy nagyon boldog pillanat, amikor látjuk a gyerekek aztán ezt a lelkesedést. Viszont nekem egy olyan történet, ami leginkább megindított, ahol ugyan közvetlenül én magam nem voltam ott, viszont a kollégám elmesélte, hogy az egyik iskolába vitt több, mint 30 megtöltött, gazdagon megtöltött iskolatáskát, és egy első osztályos kisfiú nagyon meghatódva vette át ezt az adományt, nagyon meglepődött, hogy számára vadidegenek, ismeretlenek miért is hoztak egy szép táskát és benne minden tanszert, és megüzente a tanító

0: Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Edelényre úgy nevezett hőzivatar Debrecenre és környékére vihar csapott le kedden. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton. Kecskeméten például 4000 fogyasztói helyen nem volt áram. A kormány.hu hőség oldalon elérhető gyors jelentésben emlékeztettek arra, hogy kedden megdőlt a hőmérsékleti abszolút rekord. Budapesten 41, Széchenyben 42°C. Fokot mértek. Túlhevülés miatt 13 esetben volt szükség betegellátásra. Az összegzés szerint jelenleg 22 vasútvonalon és 3 hévvonalon van érvényben sebességkorlátozás. Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért kimaradt több délutáni és esti vonat. Kitértek arra, hogy Szadán a felső zónai víztározó medence továbbra is üres, a vízhiány a Veresegyházán is átnyúló területtel együtt mintegy 3500 lakost érint.

0: Az extrém hőség miatt 30 Stadler Flirt motorvonat vált működésképtelenné, és még nem tudni pontosan, hol lesz ennek a vége, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. A Stadler Flirt motorvonatai a MÁV flottájának legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, egyben Európa egyik legnagyobb példányszámban vásárolt vasúti járművei az elmúlt 20 évben, de a jelenlegi extrém hőséget még ezek a modern kocsik sem bírják. A járművek beszerzésekor a gyártóval szemben támasztott műszaki követelmények jellemzően 35 Celsius fokos külső hőmérsékletig történő üzembiztos működésre vonatkoztak, de az elmúlt napokban az ország több pontján 40 Celsius fok feletti hőmérsékletet is mértek. Vitézi Dávid szerint a klímaváltozás hatásai már napi szinten befolyásolják az emberek életét, a közlekedés szintjén ez azt jelenti, hogy még több forrást kell fordítani a közösségi közlekedésre, azon belül is a vasút fejlesztésére, ami a legfenntarthatóbb közlekedési forma. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Közös állásfoglalást fogadtak el a visegrádi országok parlamenti bizottságainak vezetői az Európai Unió jövőjét érintő legfontosabb kérdésekről. Ezek között van a következő 7 éves uniós költségvetés, a biztonságpolitika, az EU bővítése. A résztvevők kiemelték az agrár és kohéziós politika, valamint a versenyképesség támogatását is. A visegrádi országok, valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia is közös fellépést sürget a mezőgazdasági válságok hatékonyabb kezelése érdekében. A résztvevők szerint a gazdálkodókat érintő kockázatokra gyorsabb, rugalmasabb és hatékonyabb uniós válaszokra van szükség. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűzön napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, A tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: A világ két legfontosabb témájával foglalkozunk a mai arénában, a gyerekekkel és az egészséggel. Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Vendégünk Velkei György János, csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese. Hőkupola alatt szenved az ország, sokkal több beteget fogadnak a Betesdában is?
2: Nem azt látjuk leginkább, hogy többet, hanem hogy máskor. Az emberek most napközben is, ezt az utcán is azt hiszem sokan látjuk, bent maradnak általában azért már légkondicionált helységekbe, keveset mozognak, nagyon furcsán üresek az utcák, én most biciklivel jöttem ide, és alig-alig volt forgalom a járókelők gyárdákon és a bicikliutakon. De ugyanakkor este megjön mindenki a napi betegségével. Hozzáteszem azt, hogy a meleg, a hőség okozta betegségekkel is megjelennek. Tegnap előtt volt egy hősokkos fiatalunk, aki félmaratont futott, és utána igen rossz állapotba került. Hála Istennek szépen meggyógyult mostanra, de intenzív osztályos kezelés határán volt, zavartsággal, remegéssel, veselégtelenség felé menő tünetekkel. Ezt azért is mondom, mert ilyenkor a megterhelésre nagyon kell figyelni, hogy azt megfelelő szinten tartsuk, vigyázni kell magunkra, mert elég nagy megterhelés önmagában ez a hőség. Vannak napégett gyerekeink, amire megint csak szívesen országos égésközpontként felhívom a figyelmet, nem is gondolnak rá sokan, hogy a forró talajon, különösen a kicsiknek, a kisdedeknek, csecsemőknek a lába, akik már tudnak járkálni, az is meg tud égni, és helyenként ilyen sérüléseket is látunk, egész mély égések tudnak ebből létrejönni, de azért összességében azt tudom mondani, hogy inkább az a jellemző, hogy késő este, sötétedés után kicsit lehűlő levegőben egyszer csak a sürgősségi osztályt elárasztják a szokásos betegségek, és áttevődik a mi munkánk is inkább az éjszakai időszakra. Bár nappal is van mit csinálni.
1: A gyerekek ugyanannyira vagy jobban vannak veszélyben, amikor ilyen pokoli kánikula van, mint a felnőttek?
2: Speciális veszélyei vannak minden korosztálynak. Talán azt tudom mondani, hogy a legveszélyeztetettebbek a két szélső korosztályban levők, a csecsemők és a nagyon idősek. Az idősek felé is üzenem, hogy, és valószínűleg ezt máshonnan is látják, hallják, hogy kimenni ilyenkor a forróságba nagyon veszélyes. Az én 93 éves, egyébként nagyon jó állapotban és nagyon jó szellemi állapotban levő édesanyám is mesélte, hogy folyamatosan bent van, de kiment egyik nap ebédelni. Egyszerűen csak leült és ebédelt, és utána rendesen megszédült, amikor már visszafele ment, úgy kitágulnak az erek, úgy megváltozik a keringés, az izzadás és minden már más miatt a folyadékháztartás kapcsán sérülnek a szervrendszerek is leginkább, és ugyanez igaz a csecsemőkre is, ahol a vízterek nagysága jóval nagyobb arányaiban, mint a későbbi gyerekkorban, serdülőkortól, aztán a felnőtt korban, és ezért nagyon labilis ilyenkor a keringés, veseműködés és minden más, még a központi idegrendszer is, úgyhogy ezek a korosztályok, amire legjobban kell figyelni. Talán még egy fontos dolgot mondok, szoktunk erről beszélni, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, zárt autóban hagyott gyerekek, nagyon veszélyes dolog évről évre, idén még hála Istennek nem volt ilyen sérültünk, de évről évre találunk olyat, hogy jaj, csak beszaladok a boltba, alszik a gyerek, ott hagyom, vagy valami hasonló, és ezek nagyon veszélyes helyzetek, mert ott aztán különösen felmelegszik a levegő.
1: Gyakorló apukaként tudom, hogy egy csecsemő szinte bármiért tud ordítani, de honnan tudom én azt szülőként, hogy a csecsemőnek melege van, vagy hőguta kerülgeti, napszúrás érte? Milyen jelek utalnak erre egy olyan gyereknél, aki még nem tud beszélni?
2: Alapvetően azt tudom ezekre mondani, nem csak most a meleg hatásokra, hanem általában is, hogy egy jószemű, figyelmes szülő észreveszi a másféle állapotot. Az, hogy egy gyerek sír, az egy közlési formája a gyereknek, nem nagyon tud máshogy közölni információkat, de hogy hogyan sír, hogy változik a viselkedése, azt legjobban a figyelmes édesanya, édesapa látja nagyon sokszor. Itt kapunk nagyon fontos információkat így szülőktől, hiszen mi, amikor orvosként ránézünk egy betegre, akkor egy állapotot látunk, de a változást azt ő látja legjobban. Tehát nagyon komolyan vesszük mi is, és komolyan kell venni azt, hogy a gyerek letargikusabb, elesettebb küllemű, a sírása máshogy, más jellegű, időnként fáradtabb, kevésbé erőteljes, máskor keservesebb, amit észre szoktak venni a szülők, ha figyelnek. Tehát ezek az apró jelek, ami ilyenkor nagyon fontos, és nagyon intőjel az, amikor aluszékonyabb, esetleg eszmélet zavar, felémenő vagy zavartabb a gyerek, tehát a központi idegrendszeri tünetek, a görcsök, nagyon sokszor izomremegés, alkalomattán nagyobb izomműködésnél az izomnak egyfajta szétesése, vagy hát ez nem pontos szó, de izom sérülékeny is, és az ebből felszabaduló anyagok tudnak egyúttal romló vese felé egyfajta vese elégtelenséget is okozni. Ami nagyon fontos jel még az a keringésben levő térfogatnak a csökkenése, ahogy a vizet veszti az ember, a keringő térfogat is csökken, ami a szervfunkciók romlásához vezet, a szív, a keringés, és áttételesen a légzés zavarához is, szaporább is ilyenkor a légzés, azon keresztül viszont több a folyadékvesztés megint. Talán ezeket a tüneteket mondanám, amire leginkább kell figyelni.
1: Ha látjuk szülőként, hogy a gyerek tényleg a melegtől van rosszul, akkor mik az első teendőink addig, amíg el nem jut a gyerek az orvosig?
2: Nagyon fontos az, hogy stabilizáljuk olyan szempontból az állapotát, hogy vigyük hűvösebb helyre, hűtsük a gyereket, nyilván megfelelő módszerek vannak erre, de a legfontosabb a folyadékfogyasztás. Tehát ez ahogy mondtam, a folyadékháztartás felborulása, a keringő vér térfogatnak a csökkenése nagyon sok tünet hátterében, ami van, de akár hogyha a veseműködésnek a javításáról is gondolunk, ott is ki kell mosni ezeket a kóros anyagokat, tehát itatni kell a gyerekeket nagyon világosan, illetve felnőtteket, mindannyiunkat, magunkat is, időseknek is a megfelelő, adaptált, és jóval nagyobb volumenű folyadékbevitel ilyenkor a legfontosabb. Talán ezt a leginkább mindannyian, és a gyerekünknél is a vizelettel tudjuk kontrollálni, hogy a vizelet mennyire koncentrált, mennyire sűrű, mennyire ritka. El kell próbálni érni azt, hogy ez a szokásos mennyiségű és hát összetételű sűrűségű legyen.
1: Ha a gyerek jobban lett attól, hogy megitattuk, milyen tünetek fennállása esetén döntsük úgy, hogy azért mégiscsak megmutatjuk egy orvosnak?
2: Valójában a józanságra tudok itt megint utalni. Amit elmondtam, azoknál a tüneteknél, hogyha rosszul van, ha szépen élénkül a keringése, bőrszíne rendezett, a tudata jó, nem hány, az még egy fontos a központi idegrendszer állapotában, akkor nyugodtan figyelhetjük, és azt mondhatjuk, hogy továbbra is nálunk marad, és nyilván ilyenkor fontos az, hogy közelébe legyünk, éjszaka is figyeljük, de valójában az orvoshoz menés ilyen esetekben egyáltalán nem fontos.
1: Említette az égéseket, és valóban ugye a Betesdában működik az égéssérült gyermekeket ellátó országos központ. Kevés sérülés helyesnek vélt házi kezeléséről terjed annyira sok tévhit, mint az égésekéről. Hogyan nem szabad, és hogyan kell jól ellátni egy gyermek égési sérülését otthon?
2: Igen, nagyon egyszerű dolgokat tudok erről csak mondani. Folyóvízzel mosni szabad, fájdalmat csillapítani kell, szabad mindenképpen, és ezen kívül kell segítséget hívni. Semmiféle tojásfehérjét, meg ehhez hasonló krémeket nem érdemes rákenni. Ezek a legalapvetőbb dolgok. Egyébként a patikában kapható különböző ilyen szerek, amikor banális sérülésről van szó, használhatók, de amikor már felvetődik az, hogy szakellátásra menjünk, akkor ez bőségesen elég, és akkor ez a megoldás, minél hamarabb segítséget hívni, mentőt hívni. Sajnos előfordulnak súlyos égések nyáron, az elmondott nappal kapcsolatos, hűvel kapcsolatos égések mellett ilyenkor a bográcsoknak a kiborulása, és ezek a zsíros különböző egyébként nagyon finom, de ilyen esetben nagyon veszélyes anyagok nagyon súlyos mélysérüléseket tudnak okozni, parázsba lépnek a gyerekek, ez is gyakori, és hát sajnos most is volt egy olyan esetünk, még mindig gyógyítjuk, és tudom mondani, hogy most szépen javul, reméljük, hogy szépen sikerül gyógyítani, aki a testfelületének a legnagyobb részén mélyen megégett, mert felmászott megint egy mozdony tetejére egy gyerek, és onnan leesett, és hát áthúzott az áram, és súlyosan megégett. Ezeknek a gyerekeknek vérre menő küzdelem van az életéért, heteken át most is ez zajlik, most éppen reménykedünk, hogy sikeres lesz, de még nagy meccsek vannak előttünk.
1: Együtt reménykedünk akkor önökkel, visszatérve azért a kevésbé horrorisztikus kisebb otthoni égéses sérülésekhez, akkor azért szögezzük le, hogy tejföld, disznózsír, testápoló nem játszik.
2: Semmi ilyesféle dolgot ne tegyünk rá. Normálisan vízzel lemosni, és kész.
1: Sokan mennek ki ilyenkor a vízpartokra, ott a gyerekekre milyen veszélyek leselkednek, egészségügyi szempontból nyilván?
2: Nyilvánvaló a merülés az, ami a leginkább fontos, ennek az elkerülése nagyon jó biztonsági lehetőségek vannak csecsemőktől mindenkor, nem is szabad a gyerekeket felügyelet nélkül a vízparton tartani, sok történet van, ami egy-egy pillanat alatt válik végzetessé, vagy majdnem végzetessé, talán ez a leginkább fontos dolog. Nagyon fontos egyébként a bőrvédelme is, tehát az UV-sugárzás ártalma az egy fontos dolog az égésen kívül is, a bőrünket ezek között, a most már kialakult klimatikus nap UV-sugárzásos viszonyok között tudatosan kell védenünk, a protokoll szerint 50-es faktor, aminek a komponensei megvannak az UV-sugárzás minden elemére, ami használható. Ezekre még talán annyit tudok mondani, most külön a bőrgyógyászainkat, hogy pontos legyek, megkérdeztem, hogy olyan 2 óra után érdemes ezeket újra használni, vagy vízbemenés előtt után megint csak figyelni kell arra, hogy hassanak. Illetve hát ismerjük azt a javaslatot, hogy 11 és délután 3 között tűzőnapra vagy napra menni nem ajánlott. Ezekben a napokban, amikor ennyire erős a napsugárzás, ezt jóval kiterjedtebben érdemes csinálni. Egyébként meg csecsemőt, kis csecsemőt különösen napra tenni, semmi, sose szabad árnyékba tegyük őket kint a szabad levegőre.
1: Ezekben a napokban mindenhol csapágyasra pörögnek a klímaberendezések, de ezeknek is van egészségügyi kockázatuk, főleg, hogyha rosszul használjuk őket, ugye?
2: Igen, nagyon fontos, hogy a klímákat minden évben karba tartsuk, ez a legfontosabb, amit tennünk kell velük, illetve jól állítsuk be a hőmérsékletet. Van olyan betegség, ami a klímával terjed, ez a nem karban tartott klímákra vonatkozik, ezek speciális, úgy nevezzük, hogy a specifikus tüdőgyulladást okozó baktériumok tudnak így terjedni, tehát karba kell tartani a klímáinkat, ez a lényeges, és akkor tulajdonképpen a jól beállított, jó hőfokon, nem radikális nagy hűtést, nagy hőmérsékletváltozást okozó klímákon, tehát az aktuális hőmérséklethez igazítva, jelenleg nem 20 fokra kell a klímákat állítani, hanem mondjuk 26-27-re, akkor ez egy nagyon jó védekezés a nagy meleg ellen.
1: Igen, azt szokták mondani, hogy 10 fokkal legyen bent hidegebb, mint kint, de hát ezekben a napokban nem tartható, mert igaz, hogy az energiámra erősen oda tűz a nap, de ott tegnap 47 Celsius fok volt, igen. Tehát nyilván nem állíthatom 37-re a klímámat.
2: Igen, de mondjuk én ma a munkahelyemen 27 fokra állítottam, és nagyon jól éreztem így magam, és az autóban is általában ezt keresem.
1: A gyerekszobában ne is szereljünk klímát?
2: Jobb, hogyha indirekten. Ez a gyerekre fújt levegőnek nyilván megvan szintén a direkt túlerős hatása, úgyhogy jobb, hogyha indirekte hűtjük a gyerekszobákat nyitott ajtóval a másik szobával.
1: No, akkor menjünk be a gyerekszobából a kórházba. Az ilyen nagy hőség, extrém hőség hogyan érinti egy kórház működését? Mit kell elviselni, átszervezni vagy elhalasztani?
2: Ahogy mondtam, áttevődik a munkánk egy része éjszakára, mert sokan többen akkor jönnek. Nyilvánvaló, hogy a munkatársak védelme és a betegeinknek is a komfortérzete nagyon fontos mindannyiunknak. A légtechnikákat, amik sokszor speciális légtechnikák, nem ugyanazt a klímát tudjuk használni nyilvánvalóan kórházi körülmények között, mint az otthonainkban. Ezek költségesebbek is, és nagyon jelentős karbantartást is igényelnek. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy erre figyeljünk. Egyébként nyilván a kórházban a home office-nak a lehetősége jóval kevésbé általános, mint az irodákban, de azért főleg az irodai munkatársainknál mi is szeretjük, hogyha ezzel is tudunk élni, és ilyen formában tehermentesítjük részint az áramfogyasztásainkat is, másfelől pedig a munkatársaink kényelemérzete is ilyen formában jobb lehet. Igazából egy folyamatos, erős figyelem technikailag a műszaki személyzettől is meg kell, hogy jelenjen, és mindannyiunktól egymásra is jobban kell figyelni. Nyilvánvaló a pszichés terhelés, és azt mondanám, hogy az ezzel kapcsolatos ingerlékenység is erős, ilyenkor mindannyian tapasztaljuk.
1: Ahol nagyon kell, ott a Bethesda klimatizált?
2: Igen, hát talán nagyon sokan emlékeznek arra, hogy 2 éve nekünk volt egy olyan akciónk, amikor nem tudtunk forráshoz jutni, és egy hasonlóan meleg nyárnál a társadalomhoz fordultunk. Ezt most 2 év távlatában is nagyon köszönöm annak a nagyon sok mindenkinek, aki segített nekünk, hogy akkor nagyon sok terünket klimatizálni tudtuk, ezek a klímák máig működnek, de persze egyáltalán nem jutottunk oda, hogy minden klimatizált legyen, aminek kéne lenni. Éppen az egyik pszichoterápiás vezetőnk jelezte, hogy az ottani csoportterápiák, családterápiák lassan elviselhetetlen közegbe zajlanak, mert pont olyan terek vannak ott, újonnan kialakított terek ezek, amikben nem tudtunk még klímát szerelni, tehát nagyon nagy szükség van tovább lépésekre. Most éppen azon dolgozunk, hogy a műtéti tereinket teljesen új légtechnikával fogjuk ellátni egy adományozónk segítségével. Most abban a nehéz helyzetben vagyunk egyébként mi a Bethesdába és az egyházi kórházakba is, hogy most van egy eddig 3,6 milliárd forintos klimatizációs program a kórházrendszerre, és ez csak az állami kórházakat éri el, az egyházi kórházakhoz ez nem jut el egyenlőre. Ez sajnos azt jelenti, hogy azok a betegek, akik egyházi kórházakban gyógyulnak, ebből a szempontból most hátrányt szenvednek. Elindultunk az EA felé, hogy kérjünk ebbe segítséget. Miniszter úrhoz is fordultunk egy levélben, és nagyon reméljük, hogy itt is meg lesz az esélyegyenlőség, és hozzáférünk ehhez a forráshoz mi is.
1: Beszámolunk majd az eredményről az Inforádióban. A gyerekszobából bementünk a kórházba, most kilépünk az utcára, ahol a szünidőben nagyon sok gyerek rollerezik. Ezek nem olyan rollerek, mint gyerekkoromban, hanem elektromos rollerek, és mennek velük, mint a meszes. Naponta sokan kötnek ki közülük a Bethesda ügyeletén is?
2: Túl sokan és túl súlyos sérülésekkel, ezt tudom mondani. Ez egy nagyon kritikus dolog lett, amit én még mindig úgy látok, hogy nem vesznek az emberek eléggé komolyan. Az elmúlt évünknek a képernyő ártalom csökkentő kampányunk mellett nekünk a Bethesdába ez volt a legfontosabb üzenetünk. Nagyon sok mindennel igyekszünk elérni a társadalmat, és ez volt a legfontosabb üzenetünk, de egyenlőre sajnos úgy érezzük, hogy ez pusztába kiáltott szó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez szóba jön, mert azt tudom mondani, hogy egy-egy baleseti ügyeletünkben 5-10 ilyen sérült érkezik, akik időnként nagyon súlyos sérültek. A rollernek kicsi a kereke, beakad nagyon sokszor olyan kis repedésekbe is, amiben a hagyományos közlekedési eszközök nem nagyon sokan védőfelszerelés nélkül, nagy sebességgel és egy-egy rollerrel nem is egyedül mennek, ami labilissá teszi az eszközt. Én is, aki megrögzött kerékpáros vagyok időnként, megdöbbenek, hogy én tisztességesen megyek a kerékpáron, és úgy suhannak el mellettem, ketten egy-egy rollerrel minden nélkül, hogy a csíkjukat látom szinte csak utánuk. És látjuk utána azt, hogy komplex, nagyon ronda törésekkel, koponyasérülésekkel, nagyon rossz állapotban jönnek ezek a gyerekek. Mi azt tudjuk mondani, hogy rollerezni alapvetően, elektromos rollerezni nem kell a gyerekeknek. Ilyen radikálisan fogalmazunk 14 éves kor alatt, biztos nem. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor 20-nál többel biztos nem menjen, egyedül legyen és védőfelszerelés, legalább egy bukós isakot használjon ahhoz, hogy ne tegye magát ki extrém veszélyeknek.
1: Úgy is készül egy új kreszt, oké, nem mi írjuk, de akkor szíve szerint ezt, amit előbb elmondott, beleírná?
2: Igen.
1: Egy másik veszélyforrás a trambulin, gyerekkoromban azt csak artisták használták a cirkuszban, most minden második kertesház udvarán ott áll, és játszóház sincsen trambulin nélkül. Mi lett ennek a következménye?
2: Igen, hasonló. A rollerhez egy fokkal én kevésbé vagyok ebbe szigorú, mert most már ez az üzenet jobban átment, és óvatosabbak az emberek. Megint csak az az üzenetünk, az az ajánlásunk, itt egy kicsit a kort máshova tesszük, hogy 6 éves kor alatt ne használjanak trambulint a gyerekek, és akkor van egy-két de, a de alatt azt mondjuk, hogy ha mégis használnak, vagy ha idősebb korban használnak, akkor egy trambulinon egy gyerek legyen egyszerre, mert a összeesésnek a veszélye együtt egymás sérülésének nagy. Egyébként például itt a nyaksérülés, rosszul esés, egy nagyon nehéz helyzet, amiből nem ritkán látunk súlyosabb sérüléseket. Megint csak a DEC kategóriába tartozik, hogy olyan trambulinra aztán senki ne menjen rá, aminek nincsen védőhálója. De alapvetően ezt kell mondanunk, és ezt nekem is, mint nagyapának meg kellett tanulni, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon józanok a gyerekeink, mert mi, amikor nyúlszívű nagyszülőként azt mondtuk, hogy a balatoni házunkba vegyünk trambulint, mert olyan jó azt nézni, így még orvosként is, mert a kulpa, akkor a gyerekeink mondták, hogy ne vegyünk, és nekik volt igazuk. Ez jó pár éve volt, amikor még nem láttuk ilyen tisztán ennek a veszélyeit.
1: Egyébként kint állnak ezek a kertesházak udvarán, a hőség mostani napjaiban az egyikre rá is tenyereltem, a fém részre, meg erre a bőr vagy gumi részre is, amin ugrálni lehet. Én nem mondom, hogy tojás lehetett volna sütni rajta, de hogy meglágyult volna az a tojás, az biztos, szóval azon igen, még akár oda is lehet égni, kozmálni.
2: Igen, én a gumi szőnyegeket mondtam az előbb, mint égési veszélyforrás, de nagyon sok más felület is ugyanígy égési veszélyforrás ilyen hőben a kontakt égésnek, a fémfelületek, a gumifelületek, azok nagyon erős veszélyét jelentik.
1: Egy másik aktualitást a Betesda házatájáról, ugye az ön által vezetett intézményben a honlapjukon olvasható információ szerint évente közel 9400 fekvőbeteget és 200 000 járóbeteget látnak el, úgyhogy sok mindenkit érdekelnek és érintenek az újdonságaik. Most például Magyarországon elsőként kaptak egy babaszimulátort. Egészen addig mosolyogtam ezen, amíg el nem olvastam, hogy 20 millió forintba kerül, úgyhogy ez nem egy játékszer, hanem akkor micsoda.
2: Igen, most kaptam egy fontos jelzést, mert frissíteni kell az adatainkat, mert most már évente 10 000-nél több gyereket és 220 000 járóbeteg esetet kezelünk, úgyhogy nagyon exponenciálisan fejlődünk, és rengeteg mindent csinálunk. Ez egy nagyon, nagyon csoda baba, azt kell, hogy mondjam, egy olyan baba, a skill labor, így nevezzük ezt a műhelyet, ahova ezt tettük, egy ilyen van csak nálunk az országban, a Református Egyház segítségével tudtuk ezt megvenni, ami azt tudom mondani én gyerek intenzív gyógyászként is, hogy teljesen eredeti módon mutatja meg nekünk a tüneteket, a betegség jeleket, ami azt jelenti, hogy beprogramozható, hogy egy állapotot bemutasson, és akkor a bőrszintől kezdve a légzés, a szívműködés, a kapilláris telődés, és minden úgy jelenik meg, vagy a nyelv duzzanata, és akkor abban a helyzetben kell reagálnunk, légutat biztosítani, vénát biztosítani, még egy külön kéz ebben is megadja az életszerű dolgokat, és egy ellátást tulajdonképpen teljesen tudunk szimulálni, csodálatos lehetőség, és nagyon nagy lendülettel álltak neki az ápolóink, a rezidenseink, az orvosaink, az intenzív gyógyászaink, sürgőségi orvosaink annak, hogy ez nagyon neki legyen használva, és mindenki rendszeresen képzést kapjon rajta. Nagyon nagy segítség az, hogy úgy tudunk oda menni, a fiatalok is, az új munkatársak is úgy tudnak már a beteghez nyúlni, hogy előtte nagyon mélyen megtanulták gyakorlatban, manuálisan is azt, amit tenni kell vele.
1: Az aréna vendége Velkei György János csecsemő és gyermekgyógyász, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórházának főigazgatója, az Egyházi Kórházak Egyesülésének új elnöke, a Magyar Kórházszövetség elnök helyettese. Én Herczeg Zsolt vagyok, ismét köszöntöm a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést. Most választották meg elnöknek az Egyházi Kórházak Egyesülésében. Hány egyházi kórház van Magyarországon?
2: heten vagyunk, akik kórházként vagyunk jelen, de ugyanennek a szövetségnek a 7 kórház mellett még 9 kisebb szolgáltató is a tagja, hiszen vannak járó betegrendeléssel, vagy éppen leginkább még pszichiátriai, addiktológiai, vagy idős ellátással foglalkozó kisebb egyházi intézmények, sokféle egyháznak, akik színesítik ezt a képet. Mi heten többféle egyházhoz tartozunk. A református egyháznak 2 kórháza van, a Betesda mellett a Török-Bálinton levő református pulmonológiai centrum, 2 katolikus szerzetes rendi kórház van, szintén Budán a Irgalmas rendi kórház, illetve a Szent Ferenc kórház, van a kisvárdai görögkatolikusok által üzemeltetett városi kórház, illetve a Mazsihi Szeretett kórház, ami szintén hozzánk hasonlóan Zuglóban van, és a máltaiaknak a pomázi kórháza tartozik még ide, ami egy pszichiátriai, addiktológiai kórház. Így vagyunk egy szövetségben, nagyon sajátos szövetség. Elég nagy fajsúlyt jelentünk mi az egészségügyi ellátásban, a 100-nyi állami kórház mellett a 4 egyetemi klinika, abban speciális helyzetben néhány magán- vagy alapítványi fenntartó kórházi, és mi azt tudom mondani így a volumenünkre, hogy olyan 3000 és 4000 közötti munkatársunk, és ugyanennyi átszámunk van, összesen nagyon sok beteget ellátunk.
1: Az államihoz képest mit tesz hozzá egy kórház működéséhez az egyházi fenntartás?
2: Mi úgy fogalmazzuk meg magunkat, hogy egy alternatív kórház rendszert építünk, nagyon sokféle profilban jelen vagyunk, tulajdonképpen újszülött kortól, csecsemőkortól, aggastyánkorig vannak speciális szakkórházaink, ilyen a Betesda a maga komplexitásával gyerekkórházként, de tüdőgyógyászati, kardiológiai szakkórház, vagy a geriátriai szakkórház, vagy említettem az addiktológiai szakkórházat. Nagyon sok profil ezekben a kórházakban megjelenik, mi ezt tudatosan is igyekszünk építeni, hogy aki egyházi ellátást szeretne, az megkapja, és a felekezetektől függetlenül figyelünk arra. Ami többletet szeretnénk adni, az egy holisztikus szemlélet, és ez nagyon sokszor megjelenik, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, amiben a betegség közvetlen gyógyításán túl nagyon igyekszünk odafigyelni a egyéb faktorokra, a családra, a hozzátartozókra, a pszichés ellátásra, a spirituális követésre, alkalomattán, hogyha szükséges, a liturgikus elemeknek is a jelenléte megvan, de például gyerekkórházban az oktatásra, a kommunikációra, a társadalmi jelenlétre is figyelünk, igyekszünk tehát egy olyan tudatos egészség kultúrát megjeleníteni, ami több annál, mint az betegség gyógyítása. Nagyon tudatosan azt a szlogent fogalmaztuk mostanában meg, és ezt még kiegészítem, amit mondtam, hogy holisztikus gyógyítás és innovatív szemlélet, mert ugyanakkor a modernitásban is jelen szeretnénk lenni, és a Betesdában robotrehabilitációt, génterápiát végzünk, tehát nagyon szeretnénk a legújabb lehetőségeket is az eszköztárunkban tartani és alkalmazni. Bizonyos értelemben van is erre egy szabadabb lehetőségünk az állami rendszerben, talán ezek a fejlesztések egy fokkal kötöttebben folynak. Az állami rendszerben levő kórházakhoz képest emellett a szabadság mellett azért sok speciális gonddal is küzdünk. Az oktatásban és a szociális ellátásban világosabb a finanszírozása a egyházi intézményeknek, ott kiegészítő normatívákat kapnak az állami tulajdonosi költésnek a kompenzálására. Az egyházi kórházakban sokszor vagyunk, most az előző részében az adásnak a klímakérdést mondtam, de nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy bizonyos elsősorban fenntartói tulajdonosi támogatások nem jutnak el hozzánk, úgyhogy nagyon sokat küzdünk, főleg amortizációpótló és bizonyos értelemben működés kiegészítő pénzügyi nehézségekkel is, többet, mint az állami kórházak, tudom mondani, mert ez az állami nagy fenntartó, ami azért garanciát tud az állami kórházakért vállalni, ilyen értelemben egy biztosabb hátteret, ez mögülünk hiányzik.
1: Az új kormánnyal már felvették, vagy felveszik a kapcsolatot, hogy tárgyaljanak az egyházi kórházakról?
2: Igen, a miniszter úrral nekem volt már egy megbeszélésem, államtitkár úr is jelen volt, amiben az egyházi kórházak ügyét is érintőlegesen szóba tudtuk hozni, de nagyon szeretnénk, és most készítünk egy olyan anyagot, ami komplexen a problémáinkat rendszerezi, és ezzel egészen közeli jövőben nagyon szeretnénk a döntéshozókat megtalálni, miniszter urat, az egészségügyi miniszter urat is, de az egyházakért felelős minisztert is, a kultúráért is felelős minisztert, ővele is rendszerszerűen mindig nagyon sok közös ügyünk volt, most is ezt a kapcsolatot igyekszünk hamar felvenni vele.
1: Nem akarom mindenképpen rávenni, hogy játsszak ki a kártyait a tárgyalás előtt, de a finanszírozásukat illetően vannak konkrét javaslataik, amit esetleg már most is el tud mondani?
2: Igen, most az elmondott, így mondanám, hogy hiányzó forrásokban némi kompenzációkat kapunk. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy az intézmény üzemeltetés, az most az állami kórházaknál egyenlőre, például a KEF által van biztosítva jelentős tételeket, nagyon jelentős forrásokat bevisz a KEF így az intézményekbe, még akkor is, hogyha ez egy merev rendszer, és sok nehézséget okoz az állami rendszerbe, ezt kórházszövetségi vezetőként is tudom mondani, ismerem jól a problémákat, amellett sok hozadéka is van ennek a rendszernek, anyagi hozadéka is, ez a rendszer a mi kórházainkban nem működik, hangsúlyozom, ennek van előnye, de van nagyon sok hátránya is, valami kompenzációt, ami nem infláció követő, erre kapunk, de ez kevés. Ezt a tételt szeretnénk mindenképp szóba hozni. Van egy nagyon speciális dolog, amit tudom, hogy nehezen tudok elmagyarázni, de igyekszem nagyon röviden. A különböző fenntartók át tudják a kapacitás korlátaikat egymásnak csoportosítani. Ha valaki sokat dolgozik, és túllépi a kapacitás korlátját, mert van egy ilyen elem az egészségügy finanszírozásban, akkor az adott fenntartó át tudja tenni a korlát mértékét a másiktól, és megnő a lehetősége a gyógyításra. Az állam a száznyi kórházán ezzel remekül tud játszani, és lényegében, ha jól gazdálkodik, jól figyel a részletekre, akkor senki nem fogja az állami kórházok között ezt elérni, mi rendre ezt túllépjük, és nincs honnan átcsoportosítani, mert mondjuk a református egyháznak csak két kórháza van, és azok között nem tud, mert mind a kettő eléri. Ezek olyan hátrányok, amik nagyon sok millió forint hátrányt jelentenek, sok 10 millió forint hátrányt jelentenek, és értelmetlen szabályok ennek az egész, tudják talán már a hallgatók, TVKT-k rendszernek, ami 2004 óta van beállítva a rendszerben. Így van, ennek most már nincsen értelme, különösen így nincs értelme, hogy egy nagy állami fenntartó ezt ki tudja védeni másoknak, meg ez egy valós korlát. Szóval ilyesmi, de ezek már bonyolultabb dolgok, nem akarok mélyebben belemenni, de vannak ilyen javaslataink.
1: Céljuk az, hogy több egyházi kórház legyen az egyesülésüknek?
2: Valójában azt látjuk, kicsit a történetben egy kórház volt a szocialista időkben, a 40 év alatt a holokauszt túlélőknek a Mazsihi Szeretett Kórház, és 92-től jött létre az elmondott kórházrendszer, és azt látjuk, hogy az egyházak megtorpantak ebben a vállalásban, amennyire az iskolák szociális ellátás felé nyitottak voltak az elmúlt években is, az egyházi kórház vállalásban, mivel ehhez nincsen garantált háttér, finanszírozásuk, tőkéjük, mozguk, fenntartást garantálni tudó anyagi forrásuk az egyházaknak, és a egészségügy alulfinanszírozottságában, ami egy nagyon világos tény mindenféle adattal láthatóan, és azért, hogy ebben a folyamatos garantált minőséget tudják biztosítani a kórházak, ehhez nagyon sok áldozatra volt az egyházaktól szükség, ezt vagy meg tudták tenni, vagy nem, de minden esetre látjuk azt, hogy olyan nagy kedvel, ambícióval új kórházakat nem indítottak, hogyha csak az arányokat nézzük, ez a 7 kórház az nagy ellátórendszerben mégiscsak egy azért látható, de nem fajsúlyos kisebbség az oktatásban, vagy a szociális ellátásban egész más arányok vannak. Jó lenne szerintem több egyházi kórház, ha olyan garantált jó feltételek lennének, ami megadná az élet lehetőséget. Nagyon szeretik az emberek azt a szemléletet, azt a kultúrát, amit mi tudunk adni. Nyilván nálunk is ebben a rendszerben is vannak hibák, de ez a szándék és az ez irányba való tudatos építkezés, hogy holisztikus, emberközeli ellátást adjunk, erre nagyon nagy az igény, és ennek jó lenne, ha ennek a kultúrának erőteljesebb lenne a jelenléte.
1: Az emberséges bánásmódnak kimutatható, akár tudományosan igazolható szerepe van egy beteg meggyógyulásában?
2: Ez egy izgalmas dolog, mert az egészségügyet tudjuk egy technológiai folyamatként, egy alkalmazott természettudományként és ilyen jelzőkkel tudom mondani, illetni, de valójában sokkal több az egészségügy. Ezek nagyon fontosak, ahogy mondtam, nálunk is az innovációk, a megfelelő technológia alkalmazása nagyon fontos elem, és nagyon haladunk is ebben. Azt tudom mondani, hogy a világtrendekkel, de az egészségünk megőrzése, helyreállítása, az nagyon sokban függ egy komplex emberi miben léttől, és ezt ember-ember közti kapcsolatban is nagyon sok gyógyító erő van. Tehát abban, hogy hogyan nyúlunk egymáshoz, hogyan viszonyulunk egymáshoz, egy orvos, egy ápoló, sőt egy közösség, hogy viszonyul egy beteghez, milyen lelki segítséget nyújt egyáltalán, milyen érzéssel, milyen alapvető jelenléttel, biztonságérzetet nyújtva és biztonságot valóban is adva történik-e az ellátás, ez nagyon jelentősen befolyásolja a gyógyulást, ez a tapasztalatunk is, és mi nagyon igyekszünk erre különös hangsúlyt fektetni. Szóval a gyógyítás valahol egy alkalmazott természettudomány, technológia, de egy humán, sőt hozzá merem tenni ebből a hosszú időből, amit leértem ebben a rendszerben, hogy egyúttal egy spirituális dimenziója is van, amit mi tudatosan igyekszünk megjeleníteni.
1: Ugyanakkor emberségesnek lenni mindig nagyon fárasztó. Hogyan tapasztalja, hogy az az orvos, az az ápoló, aki mindig emberséges, az később vagy hamarabb ég ki?
2: Szerintem embertelennek lenni fárasztóbb, mint emberségesnek lenni. Nagyon sok pozitív visszajelzés, illetve ha tudatosan egy ilyen kultúrában élünk, akkor egymás megerősítése is fakad ebből, és az egymásra való figyelem is. Az emberségesség a közösségbe kezdődik, az egymás közti viszonyba kezdődik, különben színjátszás. Hogyha én ezt nem belülről és nem megélten a saját munkatársaimmal, közösségemmel kezdem, és hát tulajdonképpen ennek a hangulatnak, ennek a módszertannak kell megjelenni egy kórházban, talán nálunk nagyon sokszor ez meg tud jelenni, ez a visszajelzés a betegeinktől és a hozzátartozóiktól. Szerintem ez feltöltő és a kríziseken átvezető és a kiégés prevenciójához vezető ez a tapasztalatunk. Kiégni valójában egy magunkra hagyott önjáró visszajelzések nélküli világban sokkal inkább lehet.
1: A párbeszéd is ellene hat a kiégésnek. Na, ha valamiről, akkor az egészségügyről most nagyon élénk politikai, szakmai és társadalmi párbeszéd kezdődött el. Nyilván nem fogjuk ennek minden szegmensét végigvenni, de tartsunk egy kétszemélyes konzíliumot a fölött, hogy ön szerint túl sok kórház vagy túl sok kórházi osztály van Magyarországon?
2: Szerintem ez a kérdésfeltevés rossz, nem jól jelenik most meg. Nem, azért sincs értelme, mert provokatív a kérdés. Nagyon sokféle ellátásra van szükség, és az ellátások decentralizációjára, vagyis a lakosság közelébe való elvitelére, és centralizációjára, vagyis központokba szervezésére. Szakmákon belül is van, az egészségügyben száznyi különböző részszakma, és ezen belül is van, amit az országban alkalomattán csak egy helyen szabad csinálni, mást pedig el kell vinni lehetőleg minden térség, minden jelenlegében járás szintű helyre. És ehhez a kapacitásokat hozzá hozzá kell rendelni, vagyis ahol van egészségügyi intézmény, én nem tartom jó kérdésfeltevésnek, hogy azt bezárjuk-e, formáljuk olyanra, amire ott szükség van. Idős ellátásra nagyon nagy szükség van mindenhol, mert öregedik a társadalom. Szociális és egészségügy határterületein is szükség van. Bizonyos mértékű sürgősségi ellátásra szükség van. Szükség van járóbeteg szakrendelőkre. Nem normális dolog, hogy központokba utazzanak hatalmas tömegek buszokkal, vonatokkal, autókkal. Azért az egy orvosért, aki ki tudna menni hetente, havonta a megfelelő szükséges időkbe a vidéki ellátóhelyekre járóbeteg rendelni. Közben pedig ott állandóan esetleg nincs rá szükség. Szóval egy jól szervezett kapacitás elosztásra van szükség, és a meglevő infrastruktúrának rá szükség van, és annak a jó kihasználására van szükség. Tehát ez nem is érdemes belemenni ebbe a vitába, hogy sok a kórház, mert azonnal provokatív, és minden önkormányzat, meg a lakosság, meg a főleg aztán a politikusok, mi mindent láttunk ebbe az ügybe, azonnal elkezdik a nagy érdekvédelmet. Van szükség, csak nem úgy, ahogy van most, nem azokkal a ellátásokkal.
1: Szülészet is mindenhová kell?
2: Szüléshezhet például semmiképpen nem kell mindenhova, mert nem tudjuk fenntartani. Nagyon biztonságos, jó szülészeti gondozás kell, nagyon jó betegszállítás kell, ennek sok eleme megvan, de nyilván rengeteg javítani való van rajta. És ugyanakkor a múltkoriban elmondtam egy beszélgetésbe, és aztán nagyon nagy publicitást kapott azt, hogy képzeljük el azt, hogy ahhoz, hogy megszülessen az a 2-3 naponta egy gyerek, mert olyan kevés gyerek születik manapság egy kis kórházban, ahhoz folyamatosan fenn kell tartani 6-7 szakembert, szülészorvost, anesteziológus orvost, háttérsebészt, mindegyiknek az asszisztensét, és tudnám sorolni, hogy ez 24 órában ott legyen, és várja 2-3 naponta megszülető gyereket, és ezt mind meg kell fizetni, és ki kell képezni. Ez lehetetlen. És ezért muszáj racionális szülészeti térképet felrajzolni. Van, ahol olyanok a szociális viszonyok és a közlekedési viszonyok, hogy annak ellenére kell szülészet, de máshol meg nem kell. Ez egy nagyon, a Semmelweis tervben annak idején, a 2010-es évek elején nagyon jó modellel a közlekedési viszonyok a kórház szerkezettel lemodellezte az akkori egészségpolitika, ebbe én is szakértőként részt vettem, és nagyon jó térképet kaptunk szülészetre, sok minden másra, ezekhez a módszertanokhoz vissza kell nyúlni, ahol ezek a szempontok, a közlekedés, a kórház hálózat, tulajdonképpen a nagyon sokféle más faktor, nem akarok belemenni a részletébe, egy-egy ilyen kérdésre pontos válaszokat tud megfogalmazni.
1: Ha csak egyet lehet választani, akkor az egészségügy legnagyobb problémája a létszámhiány?
2: Az egészségügy legnagyobb problémája szerintem az ápolóhiány, és hozzáteszem még, hogy Magyarországon még az alulfinanszírozottság, és aztán jön sok minden más, az egészségkultúra hiányát is ide tudom tenni, az orvosok elosztásának, bizonyos értelemben létszámának is a hiányát, és aztán nagyon sokféle bajról lehetne beszélni, és nagyon sok jóról is hozzáteszem, de hogyha így rangsorolni kéne, én ezt a sorrendet mondanám.
1: Mitől lenne több ápoló? Szokták mondani, legyen nagy a fizetés, de azért az egy nagyon nehéz munka. Nem biztos, hogy mindenki szívesen választja, hogy ezt csinálja. A munkakörülményeken kellene még valamit javítani, hogy több szakember akarjon kórházban dolgozni? Orvos is ápoló, és meg mindenki, akire ott szükség?
2: Igen, én maradok először az ápolóknál. Az ápolóknál azt látjuk, mi most az elmúlt évtizedben a Betesdával nagyon nagy munkát fektettünk ebbe, létrehoztunk a Károli Egyetemmel közösen az egyházi világunkban egy ápolóképzést, ami nagyon népszerű lett, most már 100-nál több hallgató van a levelezőn és a nappalin együtt, ezek nagyon jól képzett ápolóként elhelyezkednek a rendszerbe. A társadalmi megbecsülést mondanám az egyik legfontosabbnak, és az intézményi kultúrát, bármilyen furcsa, az, hogy az ápolóknak rangja legyen, az ápolói munka a helyén legyen értékelve, ez egy fizikailag, szellemileg, lelkileg nagyon egyed ilyen megterhelő életforma szempontjából 12 órás műszakok éjjel-nappal, hétvégén mindig. Ez egy nagyon megbecsülendő dolog, és a belső kultúrában is ez a nagyon merev orvos-ápoló hierarchikus rendszer, ami még a kórházaink legtöbbjében megvan. Nekem, megmondom őszintén, most nem akarok mélyen belemenni, de nagyon rosszul esett, amikor az orvos béremelés ismételten megelőzte pár éve az ápolói béremelést, és nagyon nehezen éltem meg a mi kis kórházunknak az egyik legszebb története, hogy itt az orvosok a fizetéseik egy részéről lemondva az ápolóknak belül tudtak ebbe kompenzációt nyújtani. Szóval ennek a szemléletnek, ha meg tudjuk változtatni az alapjait társadalmi és kórházi szinten, ez nagyon sokat jelent. Egyébként nagyon sok más új program van, a képzés, ahogy mondtam, a Skill Labor, most mi elindítottunk, nem tudok a mélyére belemenni, de egy rezidens ápoló programot, ahol az ápoló ki tudja magát próbálni a diplomaszerzés utáni első években, hogy mire is való a sok elméleti képzés után, és megtalálja a helyét ő is, és a kórház is leméri, hogy hol lesz a helye, egy plusz képzést adva kicsit az orvos rezidens képzéshez hasonlóan. Én ezekben látom, és mellette nyilvánvaló egy olyan kiemelt bért kell kapni az ápolóknak, ami ezt a társadalmi rangot ezen a szinten is megmutatja. Nagyon nagy szükség van az ápolókra az idős ellátásban, szociális ellátásban is, nem csak egészségügyi kérdés. Tehát én úgy érzem, hogy messze túllép azon a jelentőségén össztársadalmi szinten ez a kérdés, mint ahogy kezeljük.
1: A belső kultúrát említette, az orvosoknak kell minden egyes intézményben sokkal többet tenni azért, hogy az ápolók és az ő rendkívüli munkájuk jobban látszódjék?
2: Nem csak, hogy jobban látszódjék, hanem elsősorban azt mondanám, hogy egyenrangú team tagok, ahol mindenki tudja maga szakmáját, hivatását, viszi, ami egymást kiegészíti. De ez egy nagyon erőteljes, radikális szemléletváltást igényel a klasszikus, azt mondanám, hogy régi filmekben látott kórházi világ.
1: Nem csak képest. A régi filmekre gondolok, arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint 10 magyar orvosból hány gondolja és csinálja ezt így?
2: Én remélem egyre több, a fiataloknál már látom sokszor ezt a szemlélet.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sokszor politikai motiváció jó vagy jellegű tevékenységet végeztek. 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz, az állami számvevőszék szerint. A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi július 31-énél. Az egyetemeket fenntartó

0: alapítványoknál hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény. Ezek 2027. augusztus 1-jével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több exportpiacon is megjelent. Hangzott el a szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Készülsz-e? Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Lukács evangéliuma 5. fejezet, 4. vers. Miután Péter egész éjjel nem fogott semmit, ezt mondta neki Jézus. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Péter megjegyezte ugyan, hogy egyszerűen nem harapnak a halak, ám azután hozzátette. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Lukács evangéliuma 5. fejezet 5. vers. Figyelj meg itt egy fontos részletet. Amikor Jézus azt mondta, hogy vessétek ki hálóitokat, Péter azt felelte, hogy levetem a hálót. Úgy tűnik, hogy Jézus nagyobb fogásra számított, mint Péter, és igaza is lett. Olyan sok halat fogtak azon az éjszakán, hogy nem bírta el, és elszakadt a háló. Ha kicsiben gondolkodsz, akkor kis fogásra készülsz. A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Pál levele az Efézusiakhoz 3. fejezet 20. vers. Isten gyermekeként megvan benned a képesség ahhoz, hogy felülmúld az eddigi eredményeidet, és többre juss, mint valaha is remélted. Hogy mi a probléma? Az, hogy ha képességben nem is szenvedsz hiányt, a készülés terén lehetnek elmaradásaid. Ahhoz, hogy kezelni tudd a sikerrel járó nyomást, felkészültnek kell lenned, máskülönben a siker a vesztedet okozhatja. Isten azt mondja, hogy ő készen áll megnyitni feletted az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztani rád. A kérdés csak az, hogy te készülsz-e a nagyobb áldásra, vagy beéred a jelenlegi helyzeteddel. Azt mondod, munkahelyi sikerre vágysz? Ha igen, igyekszel-e fejleszteni a készségeidet, javítani a munkamorálodon és új munkamódszereket elsajátítani? Kész vagy-e tanulni és másokkal együttműködni? Más szóval, mennyire készülsz? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Kellemes délutánt kívánok, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című magazinműsorát hallják 2026. július 1-én szerdán. Ma az Anna Máriák és a Tihamérok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban mai műsorunk tartalmáról. Lezárult a 10. Bét részvényfutam, több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 ezer megbízás és kiemelkedő hozamok, így jellemezték a budapesti értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közös szervezésű tőzsde játékának legutóbbi fordulóját. A részletekről Balog Lászlót, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnökét kérdezzük.
2: Azt el tudom mondani, hogy a pénzügyi edukációban általában a versenyeken a pénzhét, ami tulajdonképpen a pénzügyi edukációnak a éves legnagyobb eseménye, ott Miskolc, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye az nagyon aktív, csak hogy az arányokat és a számokat elmondjam, Miskolcról, tehát azt kell tudni, hogy a pénzhét esemény sorozaton idén 1480 iskola vett részt, összesen az országban, és ebből 32 volt miskolci, 45 pedagógus regisztrált a pénzhétre, és Miskolcról 5500 diák részesült a pénzhét keretében valamilyen pénzügyi előadásban, pénzügyi órán, pénzügyi játékban.
1: 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem, ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne.
3: Hogyha egy belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, aki kifejezetten sokat tett a református egyházhálózat kiépítéséért, de aztán később második Rákóczi György is. Ugye még, hogy még kitérhetünk itt akár első Rákóczi György kapcsán, hogy az ő felesége Lóránffy Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra. Szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk.
4: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megy a

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a 10. Bét részvényfutam. Több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 000 megbízás és kiemelkedő hozamok. Így jellemezték a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. Bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. Idén először telefonos applikáción keresztül zajlott a verseny, amely tükrözi a pénzügyi világ technológiai fejlődését is. A március 5-e és május 29-e között zajló játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatták ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül valós pénzügyi kockázat nélkül. A részletekről Balogh László, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Mi is ez a részvényfutam, mit lehet róla tudni, mi ennek a versenynek a múltja?
3: Én is üdvözlöm a miskolci hallgatókat. A részvényfutam tulajdonképpen már 10 éve zajló verseny, virtuális verseny. Idén megújult, tehát ennek az első futama az március 5-e és május 29-e között zajlott, és ennek az a lényege, hogy virtuálisan, de valós kereskedési adatokkal, tehát a résztvevők, akik regisztrálnak és bejelentkeznek erre a versenyre, azok 15 perc késleltetéssel ugyan, de a napi valós részvénykereskedési adatokat látják, és ezek alapján tudnak megbízásokat adni. És ha a megbízásokat ügyesen és jól követik, kapnak persze hozzá virtuális pénzt, minden héten kapnak 500 000 forint virtuális pénzt, ezt hangsúlyozom, hogy virtuális pénz, tehát nem valós összeget, de ezzel játszhatnak. És azért, mert diákoknak van, és egy oktató jellege is van a versenynek, minden héten van néhány kvíz kérdés is, tehát olyan, ami a pénzügyi ismereteket, tudást teszteli, és ezekkel is tudnak pontokat gyűjteni, és akkor a 60 kereskedési napon át, ami azért nagyon komoly, az 12 hét, ugye, mert 5 kereskedési nap van egy héten, 60 kereskedési napon át befektetik a pénzüket, kiveszik a pénzüket, másba fektetik be a pénzüket, rövid és hosszú távon gondolkodnak, tehát bármilyen technikát alkalmazhatnak, és aki a verseny végén, és két kategória van egyébként, diák és tanári kategória is van, hogy azok a tanárok, akik esetleg fölkészítik ezeket a gyerekeket, ők is élvezzék, tehát ebbe a két kategóriába lehet versenyezni. És meg kell mondjam, hogy idén az volt az újdonság, hogy korábban ez csak számítógépen, internetes portálon lehetett játszani, de idén először egy kifejlesztésre került egy mobil applikáció, tehát gyakorlatilag tényleg valós időben kezünkbe a telefon, lehetett kötni, megbízásokat adni, eladási vételi szándékot bejelenteni, és nagyon jó sikerült, mert a legjobb eredményt elérő diák az a 12. hét végére 45%-os hozamot tudott fölmutatni. Ebbe benne voltak természetesen a tesztekkel elért pluszszáma is, tehát egy kicsit, tehát nem csak a kereskedésbe, de a nagyobbik részét ebben a 45%-os hozammal azt mégiscsak a kereskedés hozta ki.
2: Milyen céllal jött annó létre, mi is a célja ennek a részvényfutamnak, mit szeretnének ezáltal bemutatni, akár a tanároknak, akár a diákoknak, mit szeretnének elérni?
3: Hát ugye a dolog végtelenül egyszerű. Egyrészt általában a tőzsdét, a tőzsdézést, a részvényeket egyfajta misztikus köd is körberengi. Tehát ezt a misztikus ködöt szerettük volna az érdeklődők számára egy kicsit átláthatóbbá tenni. Másrészt az, hogy amikor megtakarításaink vannak, pénzünk van, nyári munka esetében diákoknál, vagy születésnapra, névnapra kapnak a családban egy kis zseppénzt, akkor nem föltétlenül csak a bankszámla áll rendelkezésre, mint befektetési lehetőség, hanem a tőzsde is. De a tőzsde, ez a virtuális valós idős kereskedés azért azt is mutatja, és itt tulajdonképpen különösebb kockázat nélkül azt is meg lehet tanulni, hogy hol vannak a csapdák, hol vannak a nagyon magas kockázatok, és hol vannak olyan vállalható, végiggondolható, logikailag is vállalható befektetések, amelyek azért jó eséllyel egy 3 hónapos távlatban már lényeges hozamokat, lényeges plusz értéket tudnak hozni. Tehát, hogy igenis, érdemes a befektetésekkel is foglalkozni, érdemes a befektetéseket is kipróbálni, és nyilván óvatosan, kellően prudens magatartással nem úgy befektetni, hogy mintha lottóznánk, tehát csak tippelni, hanem igenis a kockázatokat, a döntések következményeit jól fölmérve, de óvatos befektetési politikával, mint az eredmények is mutatják, igen szép eredményeket lehet elérni. És ezt a diákkorba is lehetővé tesszük, és a diákokat erre is fölkészítjük, akkor nagy valószínűséggel, amikor majd kilépnek az életbe, családot alapítanak, akkor a befektetések világa, a tőzsde világa se lesz teljesen idegen számára. Nagyjából 3000 játékosunk volt, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenki megrohanta a részvényfutam játékunkat, de azért a 3000 játékos, 3000 játékos részvétel azt mutatja, hogy azért komoly érdeklődés van erre.
2: És ha már az érdeklődésnél tartunk, mit tapasztalnak itt a térségünk, mennyire aktív akár a miskolci diákok, tanárok vagy a Miskolc környékbeli iskolák, mennyire aktívak ezen a versenyen, hiszen ha jól tudom, a pénziránytű versenyein rendszeresen megjelennek a miskolciak is.
3: Abszolút így van, abszolút így van. Hát sajnos arról egész pontos és részletes adatot nem tudok mondani, mert ugye itt nagyon sokan, hát becenévvel, nicknémmel jelentkeztek be, és akik nem nyertek, vagy akiket nem kellett idézőjelbe utólag beazonosítani, azok adatvédelmi okokból nem lettek beazonosítva. Nyilván akik nyertek, azokat ilyen vagy olyan módon meg kellett tudni találni, hogy a nyereményeket megkaphassák. Tehát ilyen statisztikát most nem tudok mondani önnek, de azt el tudom mondani, hogy a pénzügyi edukációban általában a versenyeken a pénzhét, ami tulajdonképpen a pénzügyi edukációnak a éves legnagyobb eseménye, ott Miskolc, illetve Borsoda-Bauizemplén megye az nagyon aktív, csak hogy az arányokat és a számokat elmondjam, Miskolcról, tehát azt kell tudni, hogy a pénzhét eseménysorozaton idén 1480 iskola vett részt összesen az országban, és ebből 32 volt miskolci, 45 pedagógus regisztrált a pénzhétre, és Miskolcról 5500 diák részesült a pénzhét keretében valamilyen pénzügyi előadásban, pénzügyi órán, pénzügyi játékban. Ha ezt kiterjesztem Borsod megyére, akkor itt már 140 iskola és 19000 diák jelenik meg, ami nagyon leegyszerűsítve egy kicsit kevesebb, mint 10%-a az országnak. Tehát azt kell mondjam, hogy Borsod megye a többi megye átlagához képest az majdnem az országos átlag kétszeresét mutatja, ha 19 megyével számolunk, vármegyével számolunk, mert nagyjából majdnem a 10%-át hozza az országos részvételnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly, és van még egy adatunk, ami az aktivitásra utal. A pénziránytű alapítványnak van egy iskolahálózata, ide lehet regisztrálni, és akik ebben regisztrálnak, azok egy szorosabban működnek együtt a pénziránytű alapítványal, a pénzügyi edukációval. Ebben a hálózatban országosan nagyjából 700 iskola van, és ebből 53 az borsodi, 16 a miskolci. Tehát itt is látszik, hogy a országos átlaghoz képest aktívabbak a borsodiak, illetve a miskolciak, és hát olyan jó nevű intézmények szerepelnek ebbe a hálózatban, mint a Földes Gimnázium, a Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági Technikum, a Sejemréti Református Általános Iskola, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, vagy a Diós Győri Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola. Úgyhogy én azt gondolom, és ezek a az iskolák, amelyek a hálózatnak a tagjai, amelyek aktívak a pénzhéten, az a tapasztalatunk, hogy ezek az aktívak a versenyeken is. Tehát független attól, hogy az első három helyzetben ezúttal nem volt visszatérve a részvényfutamhoz Miskolci illetékességű diák, illetve tanár, egész biztos vagyok benne, hogyha az adatvédelem lehetővé tenné, hogy mindenkihez hozzáférjünk, akkor igen jelentős miskolci vagy borsodi részvétel találnánk ott.
2: És ha már így visszatértünk a részvényfutamhoz, ami most lezárult, az mettől meddig tartott, illetve milyen eredmények születtek?
3: Ugye azt kell mondjam, hogy a pénzhéthez kapcsolódóan március 5-én kezdődött ez a futam, és május 29-én zárult le a játék. Ennek az volt az oka, hogy a tanítási idő alatt még eredményt is tudjunk hirdetni, tehát összesen 60 kereskedési napon keresztül fogadhattak, játszhattak, köthettek ügyleteket. Azt hiszem az egy érdekes szám, hogy ebben a 3000 játékos, valamivel több mint 3000 játékos, 35 000 megbízást adott a tőzsdén virtuálisan, és ez végül is kiemelkedő hozamokat hozott, és ne felejtsük el, ami külön növeli ennek a 45%-os hozamnak az értékét, amivel a két győztes nyert, hogy egy olyan időszakban hoztak ilyen szép hozamokat, amikor az orosz-ukrán háború tovább zajlott, és mindenfajta olajellátási gondok jelentkeztek, és a Hormuzi szorosban is kialakult ez a válság, ami ugyancsak komoly hektikus mozgásokat idézett elő a nemzetközi piacokon, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt, ilyen nagyon komoly sikert tudtak elérni a győztes diák is, meg a győztes tanár is. A legeredményesebb azt azért talán érdemes elmondani, hogy a részvényfutamban az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola egyik tanulója lett a legeredményesebb a mi iskoláink közül, már úgy értem, hogy az alapítvány, az iskola hálózathoz tartozó iskolák közül, és egyébként a diák kategóriában összességében Kőszegi Jurisics Miklós gimnázium és körülbelül tanulója 45%-os hozammal. Neki is csak a Nick becenevét tudtuk, a tanárok közül pedig az újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola oktatója lett a legjobb ebbe a versenybe. Ami még külön érdekessége, hogy olyan sikeresnek bizonyult ez a verseny, hogy június 3-ától a nyáron újraindult, és egy újabb futam indult el, ugyanilyen föltételekkel, tehát hetente 500 000 forintot kapnak, virtuális forintot a diákok, ezt befektethetik, ha regisztráltak, és eredményhirdetés majd valamikor augusztusban lesz. Tehát most is lehet játszani, és júliusig tart a futam, és a Szigetre lehet belépőket nyerni, a Sziget Fesztiválra bérletet, illetve belépőket sorsol ki a Bét, illetve a pénziránytű alapítvány.
2: Említette elnök úr, hogy lendületből újra is indult a futam. Ha miskolciak például most így közben szeretnének jelentkezni, lehet-e még így közben regisztrálni, vagy már most úgymond aki lemaradt, az lemaradt?
3: Nem, abszolút lehet regisztrálni. Tehát én szerintem a tőzsde egy olyan játék, ahol aki június 3-án nem indult el, nyilván annyiban hátrányosabb, hogy nagyjából két alkalommal, tehát 1 000 000 virtuális forinttal kevesebbel indul, de ez behozható részbe azzal, hogyha jó megbízásokat ad, és jó részvényeket és értékpapírokat vásárol, részbe pedig, hogyha a kvíz kérdéseket jól teljesíti. Szerintem most még érdemes jelentkezni, érdemes regisztrálni, úgyhogy azt javaslom, hogy a részvényfutam.hu, de a pénziránytű alapítvány.hu honlapon is megtalálható, illetve a budapesti értéktőzsde honlapján bét.hu, ott is megtalálható a játék, lehet regisztrálni, és még most se késő elindulni.
2: Hogyan látja, mit tanulnak a diákok, vagy esetleg akár a tanárok, a miskolci diákok is, meg országszerte ebből a versenyből felnőtt korukra, mit tudnak majd ebből kiemelni, vagy a saját életükbe mit tudnak ebből tovább vinni?
3: Szerintem az jön le leginkább, hogy tehát nagy hozamot, nagy kockázatvállalással lehet elérni, de aki biztosra akar menni, és túl nagy kockázatot nem akar vállalni, akkor a nagy kockázat és nagy hozam, kis kockázat, alacsonyabb hozam összefüggését valószínűleg meg fogja látni. És idézőjelben, hogyha rossz részvényre, rossz vállalatra, rossz társaságra fogad idézőjelben, tehát nem jó helyre teszi a pénzét, nagyon nagy kockázatot vállal és bukik, itt ennek nincs valós kára. Tehát itt még valós anyagi kár nélkül is megtapasztalhatja a nyerést is, meg a veszteséget is, de igazából ebből valós kár nem származik. De itt még mondom, biztonságos pályán, biztonságos védett körülmények között próbálhatja ki a nagy kockázatot, a magas kockázatot, az alacsony kockázatot, és hogy melyiket, és melyiknek a kombinációját érdemes játszani ahhoz, hogy a végén megtalálja a számításait. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalási terület, egy szimuláció, ha akarom, úgy, hogy a valós kockázatot, a valós megtakarítását nem kell kockára tennie.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a 10. Bét részvényfutam. Több mint 3000 játékos, közöttük természetesen miskolciak is, közel 35 000 megbízás és kiemelkedő hozamok. Így jellemezték a Budapesti Értéktőzsde és a Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. Bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. Idén először telefonos applikáción keresztül zajlott a verseny, amely tükrözi a pénzügyi világ technológiai fejlődését is. A részletekről Balogh László, a Pénziránytű Alapítvány kuratóriumának elnöke számolt be rádiónknak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Czábocki és Szabolccsal az előadás előtt beszélgettem.
2: Az ön előadásában is tulajdonképpen arról hallhat a miskolci közönség, hogy hogyan változott a Rákócziról alkotott kép a társadalmak változásával, a politikai változásokkal együtt. Én viszont arra vagyok kíváncsi, hogy az ő korában, a 18. század elején hogyan ítélték meg Rákóczit, és ő hogyan élte meg az ő nagyságát?
3: Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a, itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye, illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, aki kifejezetten sokat tett a református egyházhálózat kiépítéséért, de aztán később második Rákóczi György is. Ugye még, hogy még kitérhetünk itt akár első Rákóczi György kapcsán, hogy az ő felesége Lóránffy Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra. Szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságban a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele.
2: A társadalmi politikai változások hogyan változtatták meg a második Rákóczi Ferencről alkotott képet a magyar társadalomban a későbbiek során a 19.-20. században?
3: Hát kezdeném ott, hogy miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczit bujdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy... tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt.
2: Melyik volt az akkor, amikor a legnagyobb volt a Rákóczi kultusz, amikor a leginkább piedesztára emelték őt és a munkásságát?
3: Talán pont a kiegyezés utáni időszak, tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt az tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban ebben is erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli versek, hát a korabeli kuruckori költeményekként.
2: Milyen szerepe volt a Rákóczi kultusznak Trianon után a kisebbségi magyar társadalmakban?
3: Kezdem ott, hogy tekintettel arra, hogy 1906-ban Kassán temették el, tehát hazahozták Rákóczi és Bujdosú társainak a hamvait, és Kassán temették el. Ezt követően Trianon után Csehszlovákiában az olyan ünnepeket, amelyek tehát ma is Magyarországon magyar állami ünnepek és nemzeti konszenzus ütezi őket, mint például március 15 vagy augusztus 20. Csehszlovákiában ezeknek az ünneplését betiltották, mivel revizionizmussal vagy irredentizmussal kötötték össze ezeket az ünnepnapokat. Viszont a kisebbségben lévő magyarság, illetve annak a politikai képviselete alternatív ünnepeket teremtett a magyarok számára. Ilyen volt például 1925-ben a Petőfi születésének a 100. évfordulója, vagy Jókai évforduló, Érsekújvár török alól való felszabadításának az évfordulója, stb. És ehhez hasonló volt Kassán a Rákóczi ünnep is, és ebből volt 3. És ez kifejezetten azt szolgálta, hogy identitás erősítő szerepe volt a kassai magyarság számára, és hozzá kell tenni, hogy például mai napig látható emlékműveket is köszönhetünk ezeknek az ünnepeknek. Ilyen volt például az 1938 nyarán avatott epitáfium, ami ma is megtekinthető a Szent Erzsébet dómnak a falán.
2: És talán hasonló helyzet alakult ki a II. Világháború után is, hiszen a szocializmus korában azért nem volt nagyon ildomos Rákóczira hivatkozni, illetve Rákóczit emlegetni.
3: Ez pontosan így van, sőt, igazából 1948 után, tehát maga a Rákóczi kripta, illetve az, hogy ott összejönnek például magyarok megemlékezni, az tiltva volt, és szinte feledésre volt ítélve ez a tevékenység. Viszont a szocializmus időszakában volt egy érdekes pillanat, és ez pont 50 éve volt, 1976-ban, amikor néhány magyar illető, köztük például Görcsös Mihály, illetve Jakobi Gyula festőművész, ők a Rákóczi kriptát megkoszorúzták, és ebből annak idején rendőrségi eljárás is indult az illetők ellen, akik ezt elkövették. És majd későbbiekben, már a rendszerváltás után, mondjuk a 90-es évek az még eléggé nehéz volt tekintettel a Vladimir Mecsiárd nevével fémjelzett korszak miatt, de hogyha a mai időszakot vesszük, úgy gondolom, hogy a Rákóczi kultusz kezd kassán kimozdulni a kizárólagos magyar berkekből, és egyre inkább egy ilyen lokálpatrióta színezetet kap. Tehát ilyen például Rákóczi nevével rendeztek úgynevezett sörnapokat, vagy újra játszották a Rákóczi, illetve feleségének az esküvőjét egy ilyen nagyobb ünnepség keretén belül. Szóval ez tulajdonképpen a kassaiságnak a kifejezését is akarja manifestálni.
2: Napjainkban teljesen helyére került-e második Rákóczi Ferenc megítélése? Megfelelőképpen értékelik-e mindazt, amit ő véghez vitt?
3: Ez talán az egyik legnehezebb kérdés. Én úgy gondolom, hogy történeti kutatások terén még talán van mit kutatni a Rákóczi szabadságharc, illetve Rákóczi személyét illetően. Az viszont tény, és erre így az előadásomban is ki fogok térni, hogy az egyik ilyen legkompaktabb életrajzot, azt Köpeci Béla, illetve Ervárkonyi Ágnes írták meg, viszont ez is már több évtizede. És azóta, tehát folyik a Rákóczi kutatás, viszont azóta egy ilyen kompakt életrajz, egy ilyen újabb értelmezés azóta még nem látott napvilágot.
2: Említette, hogy Kassán azért kezdenek feléledni azok a hagyományok, amelyek Rákóczihoz kötődnek. Hogyan viszonyul hozzá a kassai, illetve a felvidéki magyarság?
3: Én úgy gondolom, hogy alapvetően pozitívan, már csak ha abból indulok ki, hogy lesz egy nagyszabású Rákóczi 350 ünnepség sorozat, és ebben részt vesz például a Kassai Tália Színház is, és más különböző civil szervezetek. Szóval Kassa továbbra is, úgy gondolom, tekintettel arra, hogy eleve a fejedelem, illetve az ő bújdosó társai is ott vannak eltemetve a Szent Erzsébet dómba, tehát egy legitim helyszíne a megemlékezésnek.
2: Érdekes kutatási témát választott. Hogyan tudott utána nézni ezeknek a tényeknek, adatoknak, amelyek arra utalnak, hogyan változott Rákóczi Ferenc megítélése a különböző politikai korszakokban?
3: Őszintén megvalva, én még akkor, amikor az egyetemi tanulmányaimat végeztem alapképzésen, én még a második évig Rákóczi kutatónak készültem, szóval kifejezetten így a szabadságharccal szerettem volna foglalkozni, és a harmadik évben döntöttem úgy, hogy az alapképzéses szakdolgozatomat kombinálom a két világháború közötti szlovákiai magyarság történelmével, és így született meg az, hogy a két világháború közötti Kassán lévő Rákóczi kultusznak az elemzése. És aztán pedig egy kicsit tovább haladtam, érdekelt ez, hogy például akár 1918 előtt, akár után, hogy a magyar történetírás hogyan értelmezte Rákóczi szerepét, és ugye ebben a tekintetben nagyon fontos szerepe volt Szegfű Gyulának, aki 1913-ban jelentette meg a száműzött Rákóczit. A maga korában ez a munka, ami egyébként én úgy gondolom, hogy egy zseniális, tehát a korát megelőző munka volt, viszont nagy felháborodás is követte, főleg a függetlenségi párt funkcionáriusainak a részéről, mivel pont úgy érezték, hogy Rákóczit arról a magas piedesztáról így leemelte, és hogy a hős, tehát azt a hőst, akit addig tiszteltek, hogy kicsit más fényben mutatta be Szegfű, viszont maga a szerző az leszögezi tulajdonképpen a munkájában, hogy a munkájának a célja éppen az, hogy Rákóczinak az emberi oldalát is bemutatni, hogy ne csak távolról szemléljük a hős, hanem magát az embert is ismerjük meg.
2: Milyen embernek ismerte meg ön? a kutatások alapján, a fennálló dokumentumok alapján ki lehet-e deríteni, hogy valójában magánemberként ő milyen volt?
3: Úgy gondolom, hogy az ember így az élete során az adott körülmények, illetve az adott időszakban képes a változásra is, és úgy gondolom, hogy az ő esetében ez így van, tehát más például a fiatal Rákóczi, és más már az idős Rákóczi. Tehát már csak, hogyha belegondolok abba, hogy a számüzetésének a kezdetén, amikor Grobóában él, és tulajdonképpen még 4 évig élvezi 14. Lajosnak az udvartartásának az előnyeit, viszont 1715-ben a napkirály elhuny, és Rákóczinak a támogatóinak a száma egyre jobban csökken, és ez évről évre, ahogyan már Rodostóban is van, egyre inkább szűkül körülött a tér, egyre kevesebben vannak már azok, akiket egyáltalán személyesen ismerhetett. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont volt az ő életében, akkor, amikor az ő fia ellátogat Rodostóba, mármint pontosabban Rákóczi György. És akkor, amikor találkozik a fiával, természetesen ez az apai hív, meg az apai szeretet, az így eluralkodik rajta, és hirtelen az a gondolat, hogy már pedig neki el kell foglalnia Erdély fejedelmi székét, az így hirtelen elhalványul, és mindent a fiának a jövőjéért akar biztosítani. Csak hogy maga a fiú, az nem igazán azonosul már az apjának a régebbi céljaival. Tehát ez a fiatal élni akarta az életét Párizsban, meg a francia udvarban, és már nem igazán azonosult az apjának a céljaival, viszont mindemellett a Rákóczi ő elő akarta teremteni, hogy Rákóczi György, illetve a másik fia József nyugodtan tudhassanak élni Magyarországon, és hogy legalább egy részét a Rákóczi birtokoknak, így tehát ott leélhessék nyugodtan az életüket.
1: Kedves hallgatóink, 350 éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs, kassai történész, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte, amely igazán nagy lendületre, majd 100 évvel később a reformkorban tett szert, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyomány bajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált.

0: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően egy a Tokaj-hegyalja Egyetemen nemrég lezárult projektről hallhatnak. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza önöket.
1: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
0: Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj-vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik,

0: A parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök továbbra is az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják. 2026. július 1-én szerdán. Néhány mondatban a tartalomról. Lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen. A Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották.
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani.
1: Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a Régió Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 1-én az Anna Máriák és Tihamérok ünnepelnek névnapot. Az Anna Mária az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre, jelentése kegyelmezett. A név a 2000-es évek elején még szerepelt az első 100 legnépszerűbb név között, 2010-ben már ritka női névnek számított. A Tihamér szláv magyar eredetű, a Tihomir névből ered, jelentése csendes béke. Július 1-e Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Semmelweis Ignác 1818. július 1-én született Budán, 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Július első napja a köztisztviselők napja is. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-i életbe lépésének emlékére Magyarországon ez a nap legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 1506-ban ezen a napon született II. Lajos, jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. 1798-ban e napon Napóleon Bonaparte elfoglalta Alexandriát Egyiptomban. 1838-ban, július első napján Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem jelentkezett rá senki. Két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamál Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvossá Pesten. 1844-ben megszületett Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója. 1913-ban ezen a napon született Szabó Iván, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. 1961. július 1-én született Lady Diana, walesi hercegné, Károly herceg első felesége. 2004. július 1-én halt meg Marlon Brando, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A harag csillapítása. Haragszom rád, mert nem szeretsz, dalolta az énekes a valamikori slágerben. Ha jobban belegondolunk, a legtöbb harag alapja az, hogy ami történik, az nekem nem jó, vagy szerintem nem jó. Ebből az érzésből születik a rosszallás, felháborodás és a harag. Haragudni rossz dolog, nem kellemes érzés. Valahogy túl kellene lépni rajta, meg kéne szabadulni tőle. A világ egyik fele úgy szabadul meg, hogy kiéli, szabadjára engedi. Erőszakkal válaszol erre az érzésre, és úgy próbálja csillapítani a haragját, hogy fájdalmat okoz, szóval és tettel. Sajnos egyre gyakrabban halljuk, hogy vétlen, ártatlan, a haragvó számára idegen embereket sújt az indulat, a bosszú. Bár csípőből tüzelni, még a vadnyugati filmek szerint is kockázatos dolog. A számolj fiam százig, mielőtt haragból mondanál valamit, hasznos tanács, sokat segíthet a konfliktusok kezelésében. S még jobb, ha nem csak számolunk, hanem gondolkozunk is. Mérlegelünk, és megpróbáljuk a másik szemszögéből is látni a dolgokat. Rossz tanácsadó a harag. Csillapítsuk hát a magunkét és a másokét. Van egy régi bevált recept. Ha miattad van, kérj bocsánatot. Ha te haragszol, benne tombol az indulat, te bocsáss meg. Ha érte haragszol, nem ellene, akkor se húzd fel az orrod, beszéld át a dolgokat, s meglátod, jobb lesz. Valahol azt olvastam, nem jó másnapra átvinni ezt az érzést. Ma még elviselhető, de holnapra eltéve egyre erősebb lesz, mint a csili, s végül élvezhetetlenné válik tőle az életed.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. július 1-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti. A Miskolci Önkormányzati Rendészet elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót Miskolcváros közgyűlésének képviselőtestülete a május végi közgyűlésen tárgyalta meg és fogadta el. A beszámoló szerint tavaly sikerült megerősíteni a közterületi jelenlétet, újraindították a körzeti rendészeti szolgálatot, fejlesztették a képzési rendszert és modernizálták a térfelügyeleti központot, miközben az állomány létszáma is stabilizálódott. A jövőben ezt a munkát szeretnék folytatni, illetve még jobbá tenni. Kovács László Csabát, a MIÖR igazgatóját hallják.
2: Amit a 25-ös évben elkezdtünk, azt szeretnénk fejleszteni. Itt a gépjárműparkunknak a modernizációját, azt mindenképpen kiemelném. Szeretnénk még modern terepre is alkalmas gépjárművet szolgálatba állítani, hogy a régebben használt Dacia Rastereket Suzuki Vitarákra cseréljük. Ez a folyamat kis lépésekkel harad előre. Emellett a már említett rolleres szolgálat, ami szolgálhatja egyébként a közterületfelügyelői, vagy akár a mezőri munkatársaknak a feladatellátását is, hiszen olyan rollereket szereztünk be, amelyek képesek kicsit kihívóbb terepviszonyok között is feladatot ellátni, elvinni a munkatársainkat biztonságosan. Ezen kívül a körzeti rendész szolgálatunkat mindenképpen szeretnénk bővíteni, az említett 9-ről 18 főre, ahova keresünk még jelentkezőket. Ha a technikai fejlesztésekben még kapunk olyan támogatást, hiszen ez egy önkormányzati fejlesztés lenne, hogy a térfelügyeleti kamerák számát növelhessük. Én polgármesterről már erről egyeztettem, és hamarosan egy szakmai anyagot teszünk le a városvezetés asztalára, amiben kérjük ennek az eddigi tapasztalatok alapján való fejlesztését, kamerák létszámának a növelését. Ezek mindenképpen, én azt gondolom, hogy évről évre fontos lépések. Ezen kívül a munkatársaink fejlesztésében, képzésében is fontos szerepet játszik a 2026-os év, mert szeretnénk egy újra közterületfegyői képzést is szervezni, hogyha bővül a létszámunk, akkor megfelelő módon tudjuk ezt biztosítani. Úgyhogy igazából ezek a legnagyobb elvárások, és mindenképpen az eddig betöltött, országosan eddig betöltött szerepünket minimum megtartani.
1: Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Ma zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Felhívták a figyelmet arra, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma, településre vagy akár megyére keresve az NNGK honlapján található gyógyszertár adatbázisban elérhető. A nyitvatartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is. Egészségügyi kérdésekben 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 18-12-es zöld számon, az egészségvonalon. Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula. A kutyáknak, macskáknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek a következő napokban. Ha kevés folyadékot vesznek magukhoz, akkor dehidratáltak lesznek, ami nem tesz jót az egészségüknek. A kutyák nem izzadnak, hanem a szájukon át lihegéssel és a nyelv kinyújtásával hűtik magukat. Ha ezt látjuk, azonnal gondoskodjunk vízről, az állatok hűtéséről. Dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa jó tanácsait hallják.
3: Szerencsére a hőháztartásuk a kis állatainknak is nagyon-nagyon jól működnek, viszont ők sincsenek hozzászokva ahhoz, ahogyan mi sem, hogy az a extrém hőség ilyen módon megjelent. Azt lehet mondani, hogy olyan 25 fok felett már annak számít, hogy nekünk is figyelnünk kell a kompenzálásra, mind magunkra, mind pedig a kis állataink esetében is. Nagyon nagy különbség van a kutyus és a cicus témakörben. A kutyák esetében ugye a lihegés, amit nem kell bemutatnom egyik gazdinak sem, mint egy nagyon jó kompenzáció forma, és nagyon-nagyon hatékony módon is tud ez működni, és mindig nagyon fontos a friss víznek a jelenléte, ugyanis a párásítás is egyfajta formája a hőleadásnak. A cicák esetében ott ugye a lihegés már egy sokkal kevésbé természetes dolognak számít, ugye náluk szerencsére sokkal hatékonyabb a mancsokon és magán a testfelületen történő hőleadás is, hiába ugye szép bundájuk van, illetve a fülükön ez, ami még nagyon jelentősen tudnak ők hőt leadni. Ezért, hogy ha azt látjuk cicánknál, hogy lihegnek, az már azt jelenti, hogy már ezek a hőleadó funkciók nem megfelelően működnek, tehát azért náluk már ezt azt lehet mondani, hogy egy hőguta határmenti történetről van szó. Ugye a hőguta az, amitől a legjobban félünk, mert ebben az esetben viszont már nem tud a szervezet több hőt leadni, és elkezd emelkedni, mint hogyha lázassá válnának igazából. Ez mindenképpen már állatorvosi beavatkozás szintet jelent, ugye abban az esetben már nem tudunk mi sem segíteni külső hűtéssel, hanem ilyenkor már intravénásan szoktuk megkezdeni mind a folyadékpótlást, ugye a sok megelőzés érdekében, mind pedig a hűtés formáját is.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. július 1-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastrukturális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét nemrég tartották. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. Dr. Köpeci Bócz Tamás rektori biztossal, a projekt szakmai vezetőjével, Bódisz Attila beszélgetett a megvalósult program elemekről.
2: 2021-ben alapult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett. Úgyhogy végül is akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el. Maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javítása és megteremtése volt. És valóban így van, egy beruházás, eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztés, és egy tartalmi, módszertani fejlesztést terveztünk. Ugye magát a pályázatot azt nem lehetett csak úgy beadni, hanem ezt megelőzően egy úgynevezett intézményfejlesztési tervet kellett készíteni. Én azt gondolom, hogy nincs az országban még egy egyetem, ahol ilyen rapid módon ez elkészült, és minden jóváhagyást is megszereztünk abban az időszakban, így aztán eredményesen tudtuk formailag beadni a pályázatot. Nagyobb összegre pályáztunk, ez kétségtelen tény, végül is 1 milliárd forintos támogatást kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem, aminek nagyon örültünk, és hát valóban ez a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ez alatt a 4 év alatt felhasználható állásra került és megvalósult.
3: Ha ketté bontjuk a két részét, akkor mi valósult meg a beruházási fejlesztés során?
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vette, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt. Azt lehet mondani, hogy létrejött egy úgynevezett térinformatikai központ, ami egy teljesen új elképzelés, és már akkor is ez fontos volt, hiszen olyan technológiák jelentek meg, amik a környező gazdáknak is nagyon fontos elemet adnak, és hát azóta ez a napi valósággá vált számukra, tehát igenis, hogy indokolt volt, hogy egy ilyen térinformatikai elképzelést tettünk. A hallgatóink azok ma már képesek arra, hogy földrajzi jelekkel együtt gyűjtsék be azokat a mintákat, amik akár talajhoz, akár a növényekhez, elsősorban nyilvánvalóan a borszőlőhöz kapcsolódnak, ezeket így dolgozzuk fel. Ehhez kapcsolódóan olyan drón rendszereket sikerült beszereznünk és szeptembertől üzembe állítani, ami képes lesz arra, hogy olyan vizsgálatokat végezzen, ami reményeink szerint a 4 évvel ezelőtt még fel sem merült fertőzési forrásokat és formákat is fogja, tehát itt konkrétan a fitoplazmára gondolok nyilvánvalóan, hiszen mindenkit most ez aggaszt leginkább, mert ez fogja megtizedelni a szőlőterületek nagyságát. Tehát ez egy óriási dolog.
3: És mit tartalmazott a szellemi oktatási terület?
2: A szellemi oktatási terület megújulása az két úton haladt. Az egyik, hogy ennek az egyetemnek különösen új disziplinák esetén nagyon csekély volt a nemzetközi kapcsolatrendszere, ezért angol nyelvű képzések fejlesztésére került sor. Ezek a képzések elkészültek, ezek ma már elérhetők, hozzáférhetők. Ezzel párhuzamosan Európában először a bor és italpiaci menedzser mesterképzést sikerült akkreditáltatnunk, sőt nem csak akkreditáltatnunk, hanem megalapítanunk. Tehát ez egy olyan képzés lett, ami az Európai Unión belül ma már más borvidékeken is, illetve nyilván nem csak borvidékeken, hiszen italpiac is ebbe benne van, tehát nem csak a borra korlátozódik. Ezt alkalmazhatják más egyetemek. Amióta ez megtörtént, ez 2024-ben tudtuk megalapítani, és az indítást is akkortól kezdve tervezzük. Azóta megszaporodtak azok az egyetemi együttműködések, amivel közös képzésként szeretnénk ezt megtenni, akár francia, olasz, német, de a legutóbbi esetben a grúz, vagy újabb nevén ugye georgiai borászok, bortermelőkkel kapcsolatban is közösen tudunk. És ehhez kapcsolódnak azok a pedagógiai módszertani megújítások is, amelyek a felsőoktatásban ma már elengedhetetlenek. Itt külön kiemelném a gyakorló vállalat alapú képzést, ahol a hallgatóink azok valódi gyakorló vállalatként, tehát valódi folyamatokat, de egy gyakorló vállalat keretében tudnak elsajátítani azokat a kihívásokat, amivel szembesülni fognak majd, amikor kilépnek. Itt folyamatos a kapcsolat a vállalkozásokkal, folyamatos a kapcsolat azokkal a szervezetekkel, akik egyébként az egyes ilyen típusú folyamatokat, ha úgy tetszik, akkor alakítják. Nem csak adminisztratív, hiszen itt kereskedelmi, marketing és egyéb kérdések is szóba kerülnek, és hát ezzel együtt ezt eredetileg nem vállaltuk, de szakmai teljesítésként indokolt volt az úgynevezett folyamatpedagógia, és ezt a folyamatpedagógiát reméljük, hogy már a projekt befejezése után tudjuk majd több disziplinában is és több képzésben is terjeszteni, többek között a tanítóképzésben, illetve óvodapedagógus képzésben is. Tehát az a lokális hatás, ami ennek a projektnek a keretében kialakult, ez a következő években úgy hiszem, hogy erős lesz, és hát vélhetően a környező oktatási intézmények is ennek a haszonélvezői lehetnek.
3: Sokszor beszélt több eszámban, gondolom azért egy eléggé jelentős csapat dolgozott ennek a projektnek a megvalósításán. Itt az egyetemen belül is a Holdudvarban mekkora közösség hajtotta végre ezt a beruházást?
2: Hát ez egy rendkívül érdekes kérdés, sok változás volt egyetemen belül, ezt talán, ha úgy tetszik, akkor egyfajta belső intézményi intimitásnak lehetne mondani. Mint szakmai vezető, én a tervezéstől most a zárásig végig kísértem ezt a projektet, és megmondom őszintén, hogy számomra is ez egy büszkeség, hogy sikerrel jártunk. Hát azóta sok rektor, sok projektvezető, sok olyan kolléga volt, akik akár tanszéki, akár intézeti szinteken változtak. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen, ha most az aktuális, és talán ez a fontosabb, tehát ha most az aktuális kört tekintem, akkor ebben minden egyetemi oktató érintett volt. Tehát 90 egyetemi oktató konkrétan még a mai napon is részt vesz olyan elektronikus képzéseken, amelyek a projekt keretében kerültek kidolgozásra, és oktatásmódszertani segítséget nyújtanak. Ma már ilyen dolgokkal is foglalkozunk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása. Tehát ez a program képes volt alkalmazkodni, ha úgy tetszik, akkor ez egy adaptív program volt, részben olyan dolgokhoz is, amihez nem akartuk feltétlen, itt a szervezet és személyi változásokat értem, de a külső környezet változásához is. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minden oktató. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok hallgatunk. Tehát körülbelül 600-ra tehető az a kör, aki a digitális megújulásban és ezekben az elemekben részt vett, és nagyjából 300-ra tehető az a létszám, akik az oktatás módszertani elemeket megismerték, illetve részt vettek olyan pilot képzéseken, ahol visszajelzéseket tudtak adni, amivel a fejlesztéseket módosítani, bővíteni, kiegészíteni tudtuk. Úgyhogy hát, ha úgy tetszik, akkor a helyes válaszom az, hogy 1000 fő.
3: A előzetesen elküldött anyagban, és ahogy ön is mondta, 1 milliárd forint körüli összeget nyertek erre a pályázatra, és az van az előzetes anyagban, hogy és jelentős önerővel. Tehát körülbelül a vége mekkora pénzügyileg ennek a projektnek?
2: A jelentős önerő az elsősorban az épület elújítás tekintetében valósult meg. Emlékem szerint ez nem a projekthez tartozik, ezért csak emlékeket tudok mondani, de úgy emlékszem rá, hogy mintegy 1,5 milliárd közé tehető az az összeg, amit egyébként a Tokaj-Hegyai Egyetemért alapítvány biztosított, annak érdekében, hogy megvalósuljon. Ha úgy tetszik, akkor amit a pályázat támogatásánál a támogató kihúztak, vagy lecsökkentettek, ezt önerőből biztosította az alapítvány, és azt hiszem, hogy ezért is lehetett ez a projekt ilyen sikeres.
3: A laikusok számára mekkora lépés egy ilyen beruházás, ami ugye említettük többször két úton haladt egy ilyen egyetem életében, mekkorát lendít előre, ugye itt azért voltak hiányosságok, romos volt már az épület itt-ott, oktatási anyag sem volt a legmodernebb. Mit jelent ez az egyetem életében?
2: Azt hiszem, ez egy kvantumugrás volt, ha szabad ilyet mondjak. Egy jelentős, ha úgy tetszik, akkor csatlakozás ahhoz a felsőoktatási térhez, ahol nagyobb egyetemek már nyilván hosszabb idő alatt el tudtak odáig jutni, ahova mi is el tudtunk jutni. Ezt egyébként a konferenciánkon való részvételeink folyamatosan visszajelzik, akár nemzetközi, akár hazai konferenciákon, ha bemutatjuk javarészt ennek a projektnek az eredményeit, de természetesen más lokális fejlesztések is voltak, lokális alatt itt egy-egy tanszék vagy egy kutatócsoportot lehet érteni. Tehát amikor ezeket bemutatjuk, akkor úgy gondolom, hogy egy jó partner, egy együttműködés kívánatos egyetem került ide, és hát ne felejtsük el, hogy azért ez egy regionális egyetem, amely a teljes felsőoktatás struktúrájában nagyon nagy jelentőséggel kezd bírni, nem csak Magyarországon, hanem másutt is. És ennek okán kifejezetten a regionális igényeket kell és szükséges kielégítenünk, és hát talán az is jól mutatja az eredményességünket, hogy a hallgatói létszámunk az megsokszorozódott, de ez már tényleg nem a projekthez kapcsolódó, úgyhogy javaslom, hogy e tekintetben akár az egyetem vezetését érdemes megkérdezni, hogy ők hogy élték meg ennek a projektnek a hatását az egyetem fejlődésére. És hát a legfontosabb a hallgatók és az a környezet, akik aztán utána ide hozzánk jelentkeznek. Túljelentkezésünk van szinte minden területen. Én magam a közgazdasági területtel foglalkoztam. Itt nem volt közgazdász képzés, ma a legnagyobb nappal is létszámú képzést tudtuk elérni, és mint a közgazdász képzés alapítója azt tudom mondani, és most ebben az esetben kilépek a szakmai vezetői pozícióból, hogy ennélkül a projekt nélkül ez nem sikerülhetett volna. Tehát egy ilyen pozitív visszajelzés saját magam számára tudok adni, ami nem etikus, tehát javaslom a szőlészborászokat, a neveléstudományi területen lévőket, a bölcsész területen lévőket is megkeresni, hiszen számukra is ezek a eredmények hozzáférhetők, és különböző módon ezeket be is építették a képzéseikbe.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes zárórendezvényét nemrég tartották. Bódisz Attila interjúját hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét hallgassuk meg Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi. És még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár. Őt az életkönyve a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobbmódú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal, az sem feltűnő. Igen, ám csak, hogy az események más fordulatot vesznek. Az, aki azelőtt minden nap ilyen fényes öltözékekbe öltözött, és aki lakomákat rendezett, ez az ember a pokolra kerül, és kínok között gyötrődve, felemelve tekintetét meglátja az Ábrahám kebelére került Lázárt, ahová angyalok vitték. Ekkor felkiált, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, újja hegyét márcsa vízbe, hűsítse meg a nyelvemet, igen gyötrődöm elánkban. Nem kell nekünk nyilván szó szerint vennünk, mert ha példázat, akkor annak a képisége, a mondani valója legyen itt előttünk. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira, szegények mindig is lesznek közöttetek. Ahogyan ott volt koldus, és volt szegény. Mindig is lesz olyan ember, aki vár a segítségre. És ami ellentétes ott, nem adatott meg a segítség, ott nem adtál segítséget,

Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták, 40,7 fok volt Budapesten. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre.
Tóth Árpád korábbi kórház igazgatója.

0: igazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki, országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. Olvasható a június 30-án megjelent magyar közlönyben. Hegedűs Zsolt az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-én lépett hatályba, áll a dokumentumban. Július 1-e Semmelweis nap. Semmelweis Ignác orvos az anyák megmentője születésének napja 1992 óta az egészségügyi dolgozók ünnepe hazánkban. Ehhez kapcsolódva idén első alkalommal szervezett konferenciát Hivatás és hitvallás hálaadás az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért címmel a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyar Református Szeretett Szolgálat kórház lelkészi szolgálata Debrecenben. A Református Egyetemi Templomban tartott fórumra a Debreceni Egyetem klinikai központjához tartozó kórházak munkatársait hívták meg. A klinikákról, a Nagyerdei kampuszról, a Kenézi kampuszról és a Berettyó újfalui Gróf Tisza István kampuszról. A konferencia egyik szervezője Gál Judit kórházlelkész volt, akinek a szerkesztésében most jelent meg egy kis kötet Fellélegzés címmel, amiben a betegágyak mellett dolgozók imáit gyűjtötték egybe. A Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány kórházlelkészi szolgálatának kiadványáról beszélt rádiónknak Gál Judit.
1: 2026 az imádság éve, és megfogalmazódott, hogy vajon hogy tudnánk valahogy az imádsággal segíteni. Ennek a kötetnek a címe az lett, hogy fellélegzés, amire szükség van naponta, szükség van a léleknek, szüksége van a testnek, és megpróbáltuk tényleg úgy összeállítani ezt a kis könyvet, kórházlelkészek, hogy azokat a területeket megfogalmazni ezekben az imádságokban, amivel szembesül egy-egy kórházi dolgozó a hétköznapokban, a krízisekben, a stresszben, a megfáradásban, az ügyeletekben, a mentősök, amikor hívják őket, és amikor visszaérkeznek, a gyerekosztályon levők mellett, a haldoklók mellett. Tehát kimondottan rövid imádságokat fognak találni a dolgozók ebben, amik ezekről a helyzetekről szólnak, míg az adminisztrációról is, és a különböző eszközökért való háláról is. Egyébként ez egy országos kiadvány. 46 kórházlelkész van jelenleg a Református Egyházon belül. Fél csapat vállalta ezt, hogy megírja, illetve több vállalás is lett volna, de így állt össze egy kórházlelkész találkozón született meg a végleges döntés, ott állítottuk össze a tartalmat, és ott voltak a vállalások is. Hála Istennek nemrég volt egy rendezvényünk Budapesten, ahol sok kórházlelkész ott volt, tehát ők már vitték is a sajátot, tehát kint van már a kórházakban, és a kórházlelkészek fogják szétosztani a saját munkatársaiknak. Sajnos az anyagi keretek voltak behatároltak, 2000 példány készült el.
0: A kánikula próbára teszi a mezőgazdasági növényeinket, a zöldség-gyümölcs kultúrákban végzetes károkat okozhat, ezt tovább fokozza az aszály. Az öntözött gyökérzöldségek, hagymafélék túlélik a jelenlegi időjárási anomáliát. A cseresznyetermés jobb, mint a tavalyi, elkezdődött a kajszi és őszi barack szezon, akár 60-70%-os termés is lehet a becslések alapján. A megy szezon közepén már látszik, hogy rendkívül kevés mennyiségre számíthatnak. A szilvatermés harmada lesz az ilyenkor szokásosnak. A körtetermés elenyésző, az almatermés pedig még a tavalyit is alul múlhatja az áprilisi fagyok miatt. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
2: A zöld borsó betakarítása másfél héten belül véget ér. Eddig egész jó hozamukkal zajlott a betakarítás. Ellenben ez az őrült kánikula nagyon össze fogja húzni a betakarítási időszakot, aminek kényszerű következménye lehet minőségi és mennyiségi veszteség egyaránt. A csemege kukoricánál az öntözetlen kultúrák, amelyeket nagyjából július közepétől augusztus elejéig takarítunk be, nagyon komoly kieséseket szenvedhetnek el. A többi zöldségkultúra, az intenzív zöldségek, zöldségek, hagymafélék és a többi 100%-ban öntözöttek, így túl fogják élni az aszályt, de amikor 40 fok 20% körüli relatív páratartalommal párosul, illetve az UV-sugárzás is ebben az időszakban a legmagasabb, akkor akár 20-30%-os termés csökkenést szenvednek el. A cseresznye szezonnak másfél héten belül vége. Bőfél termést tapasztaltunk, ami jobb, mint a tavaly javában zajlik, a kajszi barack és az őszi barack szezonja, hőfél termést látunk, sőt lehet a végelszámolásra lesz egy 60-70%-os termés is. A megy szezon javában tart, nagyon gyenge terméssel, 60 ezer tonna termés potenciál mellett tavaly 40 ezer tonnát születeltünk, most pedig 30 ezer tonnát várunk. A szilva szezonja is indul, de nagyon komoly terméskiesések vannak, különösen a korai fajtákban. Harmad és fél termés közé várjuk a mennyiséget.
0: A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcs-Bálkai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Timóteushoz írt első levél, második rész, első versétől olvasom a hetedik versig. 1 Timóteus 2, 1-7-ig. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Pál látja, hogy fiatal munkatársában megbízható embert talált. Most gyülekezeteket bíz Timóteusra. Timóteuson keresztül a gyülekezetek életét szabályozza. Küldetése, hogy a tévtanításokat határozottan tartsa távol a gyülekezetektől, és hűségesen tartson ki az apostoli hit mellett. Most ezek után arról olvasunk, hogy milyen legyen a gyülekezetek magatartása. Mi is az Anyaszent Egyház? Elsősorban olyan közösség, ahol Istent dicsérik és imádkoznak. Hiszen az első és legfontosabb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. Máté 22.36-tól 40-ig. Csak Isten dicsérete után következik a felebaráti szeretet, az evangelizáció és egyéb szolgálat. Az Isten dicsőítése egyedül az, ami az örökké valóságban is meg fog maradni. Miért is megyünk a templomba? Mit mond a Szent Írás? Isten dicsőítéséért, hogy hatalmát, egyedül álló voltát, bölcsességét, örökké valóságát, jóságát magasztaljuk. Azért, hogy a gyülekezet közösségében áldjuk Istenünk szeretetét, irgalmát, kegyelmét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott nekünk. De a természetet csodálva is megláthatjuk végtelen erejét, és lelkünk mélyén is megszólal szava. Első renden nem a prédikációért megyünk a templomba, noha ez nagyon fontos, hanem Isten dicsőítéséért. Dicsérnünk kell az Urat nagyságáért, jóságáért és megváltó szeretetéért, mert gondot visel rólunk és megváltott. Magasztalni az Istent, mert az emberi problémák eltörpülnek és megoldódnak, ha a mindenható áll a középpontban. Ahhoz, hogy lelkünk mennyei magasságba emelkedjen, dicsérni kell az örökkévaló királyt énekben, imádságban, zsoltárok olvasásában, bibliai tanítások hallgatásában, az úrvacsorában a kenyér megtörése által. A földi istentisztelettel bekapcsolódunk a mennyei istentiszteletbe. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Jelenések 5.12. Lássuk meg az Isten tisztelet egyetemességét. Isten akarata és Krisztus kereszthalála mindenkire vonatkozik. Ugyanígy az egyház imádsága és tanítása mindenkire kiterjed. Amikor Pál arra utasította a gyülekezeteket, hogy imádkozzanak a királyokért és minden feljebb valókért, még sehol sem voltak keresztjén uralkodók. Részletezi is, hogy miért szükséges a világ vezetőiért imádkozni. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben, második vers. A béke áldása komoly dolog. A békés körülmények megkönnyítik az evangélium terjesztését. Az imádság ereje nagy. Isten hatalma végtelen. Ezért kell imádkozni mindenkiért, minden emberért, és megismertetni Jézus Krisztust a világgal. Istennek az akarata az, hogy egy ember se vesszen el. Jól lehet, nem fog mindenki üdvözülni, de mégis imádkozni kell mindenkiért. Aki hisz, az megismeri a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot. Ugye te tudod és ismered, hogy mit jelent Jézus Krisztussal együtt járni? Kereszthalála, bűntörlő hatalma és feltámadásának ereje új életre támaszt fel minden benne hívőt. Téged is feltámaszt a benne való megújult életre. Tapasztalhatod, hogy megújít napról napra. Imádkozzunk minden ember megtéréséért, és terjesszük az evangéliumot. Van, amikor elég annyit mondani, hogy én hiszek Istenben, vagy ma is olvastam a Szent Írást, vagy hiszem, hogy Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneimet és megtisztít. Biztatni a körülöttünk levőket, az Úr az egyedüli Isten, aki üdvözíteni akar, rajta kívül nincsen más. A Róma 29.31 azt mondja, hogy egy az Isten, aki egyként Istene a zsidóknak és a pogányoknak. Pál idejében is rengeteg vallás virágzott. Éppen ezért szükség volt Timóteusnak is egyértelműen kiállni, az egyedüli teremtő Isten, az egyedüli megváltó Isten Jézus Krisztus mellett. Imádkozni mindenkiért és hirdetni mindenkinek a Jézus Krisztust, hogy születése, halála és feltámadása az első században megtörtént. Pál megerősíti, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. 7. vers. Egy hindu édesanya azt mondta a fiának, fiam, mi sok Istent imádunk, de hallottam egy Istenről, úgy hívják Jézus. Azt is hallottam róla, hogy ez az Isten, ha nagy bajba kerülünk, mindig szokott segíteni. Kérlek, ne felejtsd el ennek az Istennek a nevét. Jézus. A fiú egy alkalommal India hegyei között sétált. A nap lassan ment le. Gyönyörködött a naplementében, ahogy a hegyek között látszottak aláhajló sugarai. Előtte egy szakadék volt. Amikor a nap lement, elindult haza. Igen ám, de ahogy megfordult, hirtelen azt vette észre, hogy a fűben ott van egy mérges kígyó. A fiú tudta, hogy nem tud megmenekülni. Előtte a kígyó, mögötte a szakadék. Hirtelen átvillant a gondolatain, amit édesanyja mondott. Van egy Isten, aki mindig tud segíteni. A fiú csendben, hangtalanul csak ennyit mondott. Jézus, segíts! És a kígyó, ahelyett, hogy megtámadta volna, csendben elvonult. Ekkor értette meg a fiú, hogy Jézus meghallgatta az imádságát. De ki ez az Isten? Ki ez a Jézus, akinek ilyen hatalma van? Vágy ébredt a szívében, hogy megismerje. Mivel a család tehetős volt, a fiú számára megnyílt az út Európába, hogy tanulmányait ott folytassa. Angliában találkozott keresztény fiatalokkal, akik beszéltek neki Jézusról, Bibliáról, Istenbe vetett hitről. Megtért és szívébe fogadta az egy igaz Istent. Megértette, hogy mindenki bűnös. És Jézus meghalt mindnyájunk bűnéért. hitt a megváltó Jézusban, és az élete békére talált. Légy áldott megváltó Urunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhettük szent nevedet, és befogadhattunk téged. Jöjj, Uram, és lakozz mindig hitáltal a szívemben. Veled akarom élni az életemet, mert melletted biztonságban vagyok. Mennyei Atyánk, eléd hozzuk a népeket, minden embert, minden egyházi és világi vezetőt, és imádkozunk mindenkiért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Hallgass meg, Szent Atyánk, Jézus nevében. Ámen.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólomkarika, vén templomablak. Rácsa rozsdás, keretem álló, emit molepi, amott pókháló, sütheti napfény, sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll. Nézz a csodára! Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása. Kék, ami békül, piros, ami lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön, itt len, belülről nézzen mindenki mindent. Szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik.
1: Muki rántottája. Muki, a majmocska, nagyon szégyelte a dolgot, ami a tojásokkal történt. Egész este lehorgasztott fejjel ült, úgy búslakodott. Csendes és szomorú volt másnap is. Hiába próbálták táncra biztatni a gyerekek, csak ült és szomorkodott szégyenében. Azon törte a fejét, hogyan tehetné jóvá a hibáját. Egyszerre aztán a homlokára csapott. Megvan, örvendezett. Nagy öröm lesz ma este a háznál. Aztán várta, hogy egyedül maradjon otthon. Ebéd után sikerült is neki. Kapor úr elment a malomba. Kaporné pedig elvitte a gyerekeket a nagyszülőkhöz a szőlőbe. Amíg este hazajönnek, mindent elintézek, örvendezett Muki. És el is intézte. De hogy intézte el? Mikor hazajöttek, a meglepetéstől elállt a szemük szájuk. Muki ott állt a konyhában. Rajta volt a fehér kötény, a kezében fakanál. És a legnagyobb lábasban, amit csak a háznál talált, buzgón kavargatott valamit. Odaszaladtak, megnézték, mit kavar. Rántotta volt. De olyan sok, de annyi rántotta, amennyit még sose láttak. Legalább 50 tojásból csinálhatta Muki. Mikor meglátta a családot, kidüllesztette a mellét, hátra szegte a fejét és büszkén rikoltozott. Mint azt mondta volna, tessék, itt van a rántotta a 19 tojás helyett, amit eldobáltam. Kaporék nem tudták, nevessenek-e, vagy haragudjanak. Inkább mégiscsak nevettek azon, hogy Muki hogyan igyekezett jóvá tenni a hibáját. De honnan vette ezt a sok tojást? Csodálkozott Kaporné. Honnan? Vajon honnan? Csodálkoztak a többiek is, de kitalálni senki se tudta. Annyi bizonyos, hogy aznap rántottát vacsorázott mindenki. Azt ették a molnár legények is, még a szomszéd Julis nénének is küldtek át a szomszédba egy tálkával, meg a vándor legény, aki éjjeli szállást kért, az is rántottával lakott jól. Muki pedig büszkén járt-kelt a házban, és megint megjött a régi jókedve. De csak másnapig, mert akkor kiderült minden. Mikor Kaporné a piacon járt, Kati néni, a kofaasszony panaszkodott neki, hogy eltűnt 20 tojása. Muki megint itt járt a kosárral, ő nem vette észre, hogy a tojásokhoz nyúlt volna, de biztosan ő vitte el, amíg a mészárossal beszélgetett. Az egyik szomszéd kofa is panaszkodott, meg egy harmadik is. Senki se látta a tolvajt, de mind Mukira gyanakodtak. Kaporné pedig nagyon jól tudta, hogy csak ugyan ő volt a tolvaj. Mit tehetett egyebet? Kifizette a tojásokat, hiszen úgyis megették a belőle készült rántottát, és másnap Mukit alapos szidás után magával vitte a piacra. Kérj bocsánatot Kati nénitől, szólt rá, és Muki két kis kezét összetette, és úgy kérlelte Kati nénit. Még könny is csillogott a szemében. Aj, nem lehet erre a kis majomra haragudni, olyan kedves, mondták Kapornénak, és ő is megbocsátott Mukinak. De soha többé, tudom, jót akartál, de lopni még akkor sem szabad, ha jót akar vele az ember. Így leckésztette Mukit, aki nagyon komolyan nézett asszonya szemébe, és ez a pillantás olyan volt, mint egy ígéret, nem teszem többet.
2: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámom, míg zárva van a szemem, légy mellettem én, Istenem, ámen.

0: Egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
1: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast Nrt. És a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több exportpiacon is megjelent. Hangzott el a szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast Nrt. Vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártói és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor, a Caribbean Jazz Project, The Caribbean Jazz Project című lemezére kerül sor, mely az Inakusztik gondozásában 1995-ben jelent meg. Ismereteim szerint az egyik legrégebbi Caribbean Jazz Project lemezem. A zenekartagok között van valaki, akit nagyon szeretek, valakik, de hát egyébként mindannyian szerethető emberek, hiszen fantasztikus zenét játszanak. Paquito de Rivera a szaxofonos, és aki klarinéton játszik. Oscar Stagnaro a basszus, kongák ütőhangszerek, Tim Ballas ütő, stb. Luis Conte, az ő nevét talán már ismerhetjük, vagy máshonnan is, Mark Walker dobol, és a marimba és a vibrafon gazdája egy nagy kedvencem, egy igazi fantasztikus muzsikus, a Dave Samuels, aki más formációknak is nagyon, nagyon fontos tagja. Az angolánál Dario Eskenazi, és ugye steel drumon játszik Andy Narell. A nevek ismerősek lehetnek a jazz műfajban jártas hallgatók számára, de nem ez a lényeg, hanem az, ami mindjárt indul, hiszen a lemez nagyjából kitöltem is időt úgy, hogy le is lesz keverve a 11-es felvétel már, tehát úgyhogy rövidnek kéne lennem. A One Four Tom az 1-es, az Abracadabra 2-es, a Carousel a 3-as, a 4-es az a Common Bolero. Az 5-ös a Paco and Dave, a 6-os a Vals Triste, a Latin Quarter a 7-es, a Todo Cuál Ayer a 8-as, a Free Amigos a 9-es, az Afro a 10-es, és ami le lesz keverve már részben, ez a Café España, a lemez 11-es felvétele. Indulnak a felvételek most ebben a sorrendben, ez egyik nagy kedvenc zenekaromtól, a Caribbean Jazz Projecttől. Ez dallamos lesz, vidám lesz, élvezhető lesz, és kőkemény jazz mellette. Induljon a zene!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Caribbean Jazz Project, The Caribbean Jazz Project című lemezet hallgathatták meg, mely az In Acoustic gondozásában 1995-ben jelent meg Németországban. A lemez 11 felvételje részben talán belefért a műsorodunkban, hát részben lejátszásra került, a 11-es felvétel már talán meg lett húzva egy picit. Mindenesetre, akit ez érdekel, nyugodtan menjen fel az internetre, járjon utána a Caribbean Jazz Project, tehát a Caribbean Jazz Project névre rákeresve meg fogja találni a YouTube-on, vagy más helyeken ezeket a dolgokat láthatja, hallhatja és élvezheti. Remélem sikerült az évszakhoz, és a évszak... És hát ugye a váltáshoz megfelelő forró, és egyben ugye hát sűrű levegőjű, forró égvi zenét adnom, amely talán egy ilyen viharos, lehűléses, felhőszakadásos időszakban szól a rádióban, vagy talán még az irtozatos hőhullám végén. Ezt megjósolni nem tudom, az biztos, hogy mindenképpen nagyon trópus a hangulat most mindenhol. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont halásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgy évig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy

0: A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöld fűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ádám Zsolt evangelizációja Kárpátalján.
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit. És szeretném, így ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel.
1: Befejeződött a Tiszanán református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása.
3: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az igehirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról.
1: Családnap és gyermeknap aranyos Egerbegyen.
4: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpörtyűs pogácsa, és a gulyás. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kárpátalján tartott evangelizációt Ádám Zsolt, a Királyhágó melléki református egyházkerület ifjúsági lelkésze, a KRISZ koordinátora. A kárpátaljai református ifjúsági szervezet által megtartott lendület egyik kiemelt alkalma az evangelizáció volt, amelynek középpontjában az állt, hogy Krisztus ma is képes új lendületet adni az ember életének. Az igei üzenetet Ádám Zsolt, Királyhágó melléki református ifjúsági lelkipásztor, a KRISZ koordinátora hirdette, aki az Úr közelségéről beszélt a fiataloknak. A következőben vele beszélgetünk.
2: Ádám Zsolt vagyok, Királyhágó melléki református egyházkerületnek az ifjúsági lelkipásztora, a KRISZ-nek, a Királyhágó melléki KRISZ-nek a koordinátora.
1: Hogy került ide Beregszászba június 27-én a KRISZ lendületére, de a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet lendületére, mint meghívott előadó?
2: Hát ugye Tóni jó barátom, már azt hiszem Csillagpont fesztiválon találkoztunk legelőször sok-sok-sok évvel ezelőtt Magyarországon, és ott ismerkedtünk meg, mint önkéntesek voltunk mind a ketten, körülbelül, mint most itt a résztvevők ebben a korban, 14 évesen. Aztán a teológián még találkoztunk, és erősödött egy kicsit a barátságunk, meg ez a közös szál, és mostanában ugye, mint akik ilyen szervezetvezetők is vagyunk, gyakran találkozunk ilyen gekibeken, ezek a Kárpát-medencei magyar református ifjúsági szervezeteknek, vezetőknek a találkozója évente kétszer, és hát testvérek is vagyunk, ugye az Urban, és jó kapcsolatot ápolunk, és így kerültem ide, hogy meghívott, hogy szolgáljak ezen az alkalmon.
1: Hogyan érzi itt magát, mit tapasztalt eddig?
2: Nagyon jól érzem magam itt a színpadról, ahogy énekeltek, ugye még nem olyan rég kezdődött, akkor az tűnt fel nekem, hogy jó itt lenni, és főleg azzal kontrasztban, ahogyan utaztunk Dáviddal, az önkéntes munkatársunkkal, az úton ugye a határátkelésnél egy kicsit nehezebb volt, és hát elég rosszul éreztük magunkat emiatt, de nyilván nem paráztunk emiatt, viszont itt egészen más, tehát egészen azt érezzük, hogy itt otthonos, itt testvérek vannak, ugyanolyan rokon lelkű emberek, és amikor a bizonyságtevőt is hallottam, ugye a fiatal bizonyságtevőt, akkor nagyon repesett a szívem az örömtől, hogy közös az Istenünk, közös az Urunk, aki munkálkodik, és ez tényleg nagyon-nagyon jól éreztem magam. Hát a lábamat egy kicsit pirította a nap, ez kellemetlen volt, de azon kívül nagyon jó.
1: Mivel készül itt ma a fiataloknak, milyen előadást hozott számukra?
2: Ugye egy pár héttel ezelőtt már elkezdtem forgatni magamban a témát, a közelségnek a témáját, és hogy az Úr közel, és hogy mennyire közel van, és úgy vívódtam is ezzel a kérdéssel egy kicsit, és szeretném így, ahogy rájuk nézek majd itt a lelátón, és ahogy szólok majd hozzájuk, szeretnék egy kicsit mind a két oldalról beszélni, arról is, hogy milyen megélni azt, hogy esetleg az Úr nincs közel, vagy nem érzem magamhoz közel. Most egy elég ilyen nehéz időszakban vagyunk. A nevelőapámról kiderült, hogy rákos daganata van, úgyhogy ez úgy bennünket is egy kicsit megpróbál, épp most a napokban küzdünk ezzel, és ilyenkor úgy felmerül az emberben, hogy Uram, hogy vagy jelen, de annyit akkor elárulhatok, hogy az üzenetemnek az egyik központi része az, hogy az Úr közel van a megtört szívűekhez, és közel van azokhoz, akik nehézségeken mennek keresztül, és ezt látjuk a Bibliában is, de nagyon sok keresztény ember életében, hogy a mélységekben ott lehet igazán az Istennel találkozni. Úgyhogy bátorítani szeretném ezeket a drága fiatalokat, és alig várom, hogy így szemből is lássam őket, és hát úgy nem fizikailag, de úgy megöleljem őket.
1: Mi a helyzet önöknél, a fiataloknál? Mert azt tudjuk és látjuk, hogy azért ma itt Kárpátalján még mindig meg lehet szólítani azokat a fiatalokat, akik itthon maradtak, és meg is kell, mert valóban ez nagyon fontos. De mi a helyzet önöknél? Mennyire tudják megszólítani a fiatalokat? Hogyan lehet őket bevonzani ma az egyházba?
2: Ugye Tónival és másokkal is, Sipi Tiszivel, meg a többi kárpátaljai lelkésszel is találkozva, megbeszélgetve, azt látom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból hasonló a helyzet a kárpátaljai és a Királyhágó melléki emberek és fiatalok gondolkodásmódjában, hozzáállásában, hit megélésében. Úgy látom, hogy a közösség megélés, azok a szokások, azok a gyakorlatok, azok a hozzáállások, azok nagyon-nagyon rokon lelkűek. Főleg én szilágysági vagyok, és ott még intenzívebben érzem ezt, hogy ez a fajta hozzáállás van, hogy van egy tradíció is, ami az egyházhoz köti a fiatalokat még mindig, és ugyanakkor van egy ilyen tényleg személyes megélése a hitnek. Tehát, hogy ebből a szempontból azt szeretném mondani, hogy úgy látom, hogy nagyon hasonló, és amit pedig nagy örömmel tudok mondani, az, hogy az elmúlt években mi azt tapasztaljuk, hogy van egyfajta megújulás, egyfajta lendület, egyfajta lelkesedés nálunk is, és egyfajta buzgóság az Úr ügye iránt. Nagyon sok helyen buzdulnak fel fiatalok az Isten követésére, és ezt mi a Kriszben is, amit én képviselek, ugye, illetve az egyházkerületünkben is megéljük. Most én így fogalmazom meg magamnak már évek óta, és másokkal is, mikor közben beszélgetünk, akkor ezt mondjuk, hogy úgy érezzük, hogy kegyelmi időket élünk. Régen is megvoltak ugyanezek a szolgálatok, régen is oda tették magukat, akár a lelkészek, akár más hívő emberek, de most úgy érezzük, hogy Isten nagyon gyümölcsözővé teszi, és áldott legyen az ő neve, hogy ezeket a jó dolgokat tapasztalhatjuk meg.
1: Látom, digitális misszió is fel van írva a pólójára. Ma kell, szükséges, hogy a digitális eszközökön keresztül is szóljunk a fiatalokhoz, és akár ott is megjelenjen a hit, Isten, Jézus, hogy igen, itt vagyunk, és akár most itt próbálunk titeket megszólítani.
2: Hát, mit is mondhatnák egy rádió műsorban más, mint hogy kell. Ugye mindig is voltak az évszázadok, évtizedek folyamán, amikor új technológiák vagy új váltások jöttek be, eleinte szkeptikusan voltak, akár keresztjén konzervatívabb körök, hogy jaj, most a rádió bejön, vagy bejön a televízió, vagy bejön az internet, és akkor ez a sátán eszköze, és akkor nem nyúlunk hozzá, nem foglalkozunk vele, de aztán azt látjuk, hogyha jól kezelik ezeket, mint eszközöket, ugye akár mint egy késnek a példája, amit lehet nagyon hasznosan és jól is használni, akkor igenis segíthet. Hogyha a mai világban, főleg a fiatalokra értve, de nem csak, mert ezt látjuk, hogy akár a középkorúak is és az idősek is sok-sok-sok-sok órát töltenek a telefonok előtt, az interneten, vagy akár a rádiót is hallgatva, hát akkor, ha ott vannak nagyon-nagyon sokan, akkor hogy ne próbáljunk ott is szólni hozzájuk, és megkeresni őket ott, ahol vannak. Egy pár évvel ezelőtt nem olyan sokkal pont a digitális misszióról volt szó egy ilyen gekiben, egy ilyen vezetői találkozón, és akkor úgy jöttem haza onnan, hogy frissen megválasztott ifjúsági lelkészként, hogy ebben nagyon bele kell állni. Úgy is fogalmazott az ottani vezető, Ablonci Áron, hogy ma az internet a legnagyobb missziós terület, mert hogy sokkal többen vannak az interneten, mint bármelyik másik országban, és igenis ki kell ezt használni, és keresni kell a lehetőséget, ha egy fiatal ma 6, 8, 10, 11 órát van TikTokon, Instagramon és más helyeken, akkor azokat, akiket már nem érünk el esetleg gyülekezetben, ifi közösségben, vagy egy ilyen fantasztikus ifi nap szervezésében, főleg azokat, de nem csak, a többieket is próbáljunk meg elérni ott, ahol vannak, és hívni, vonzani őket egy lépéssel közelebb. Az egyházhoz, gyülekezethez, nyilván elsődlegesen Jézus Krisztushoz.
1: Mit üzennem a kárpátaljai fiataloknak, de nem csak a kárpátaljai fiataloknak?
2: Hát most az üzenet járja át a szívemet, amivel készültem az esti evangelizációra, és ez pedig az, hogy az Úr közel van, és az Úr nagyon szeret bennünket. Keressük őt, amíg megtalálható.
1: Többen mennek el a mieink, úgymond, akik magyar alkúak még itt maradtak. Akkor is érezhetjük ezt?
2: Hát igen, összeszorul egyrészt a szívem ezekre gondolva, és valóban évek óta már szívünkön hordjuk mi is ezeknek a fiataloknak és ezeknek az embereknek a sorsát, akik itt élnek, és tényleg szívesen azt tenném, amit mondtam az imént is, hogy beülnék oda közéjük, megölelném őket, vagy mint ahogy Jobnak is a barátai ugye leültek a porba mellé, és közösen sírtak, és tényleg a szívem ezzel együtt dobban, illetve velük együtt dobban, és szomorúvá tesz mindez. De a legnagyobb reménységünk is ebből van, hogy Isten a legeslegnagyobb mélységbe, még ennél is nagyobb mélységbe lement, és a legeslegnagyobb áldozatot hozta meg értünk, amikor önmagát adta értünk, fiát áldozta fel értünk, és ennél nagyobb áldozat nincsen. És ha látva ezt a hatalmas szeretetet, akkor szerintem azt is látjuk, hogy Isten együtt érez velünk, és nem ellenünk van, és velünk dobban az ő szíve is, úgyhogy ettől meg tudunk vigasztalódni, és erőt tudunk kapni.
1: Az elmúlt percekben Ádám Zsolttal, a Királyhágó melléki Református Egyházkerület ifjúsági lelkészével, a KRISZ koordinátorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkáért, és ekkor áldották meg az új imaüstvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a Hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszínű összeállításunkban elsőként Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pellé.
2: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az Egyetemes Egyháza Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell, annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és nézd fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ez pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, mint ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember lemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szemben, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak, és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. Ünnepi istentisztelet keretein belül adtak hálát érte, erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Az aranyosegerbegyi református egyházközség életében nyerhetünk betekintést, ahol családnapot és gyermeknapot tartottak az erdélyi református egyházkerület gyermekek éve program sorozat keretében. Összeállításunkban elsőként Daróczi Attila parókus lelkipásztor ünnepi áhítatát és közös imádságát hallhatjuk a 118. Zsoltár alapján. Ezt követően Péter Zsuzsával beszélgetünk a konyhai előkészületekről, majd a lelkipásztor számol be a közösségi nap eseményeiről és a gyermekek szerepéről. Hallgassuk meg az összeállítást. A riporter Szecsődi Árpád.
2: Köszönöm, hogy ennyien részt veszünk a mai nap. Reméljük, hogy mások is még csatlakozni fognak mi hozzánk. De kezdjük a mai alkalommal is Isten igéjével, ami együttlétünket, a családnapot, a gyermeknapot. A 118. Zsoltár 24. versét olvasom, ami a kis plakátra is rá volt írva. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Adja Istenünk, hogy az ő szent lelkének vezetése, az ő kegyelmének jelenléte, az ő gondoskodásunknak a velünk maradása valóban vigadozássá és örömteljessé tegye a mi napunkat. Áldott együttlétet, áldott családnapot, áldott gyermeknapot mindannyiunknak. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk kegyelmedből a kirendelt mai napot is. Hálát adunk, hogy a te nevedben összegyülekezhettünk. Kérjük útmutatásodat, kérjük gondoskodásodat, kérjük jelenlétedet, hogy a te jelenlétedben legyen örömteljes és vígsággal teljes, ami együtt létünk. Áld meg a szülőket, áld meg a gyermekeket, áld meg egyházközségünket Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mondta Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
3: Mivel készültek a mai nap a gyerekek számára itt?
4: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpörtűs pogácsa és a gulyás.
3: Korán hozzáfogtak?
4: Igen, igen. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk, és készítettük a hozzávalót.
3: Nem véletlenül van itt akkor ezek szerint a konyhán, ha jól értettem.
4: Igen, mert az unokák is itt vannak. Sajnos a gyerekek nincsenek, de unokák jöttek.
3: Kivel beszélgettem?
4: Péter Zsuzsa.
3: Mi történik most itt a gyülekezetben, az itteni gyülekezet közösségében?
5: Aranyosegerbegyi Református Egyházközség is belekapcsolódik abba a programsorozatba, amit az Erdély Református Egyházkerület ebben az évben meghirdetett, a Gyermekek Napja. Gyülekezeti közösségünk a mai napon családnapot, gyermeknapot tart ennek égisze alatt.
3: De ha jól láttam, nem csak gyermekek vannak itt, hanem szülők is vannak.
5: Igen, gyermekek szülők nélkül nincsenek, család pedig gyermek nélkül nincs. Ez egy közös program, összehívva a szülőket, összehívva a gyerekeket, egy közös napot tartsunk, együtt örvendezzünk, együtt vigadozzunk a Zsoltáros szavaival együtt. Ugyanmiképpen a 118. Zsoltár 24. versével is mai nap kezdtük a programot. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vígadjunk és örüljünk ezen.
3: Mit gondol, hagyomány lesz ebből, vagy csak most az idén fog ez így lenni?
5: Ezelőtt 2 évvel már egy vasárnap délután tartottunk gyermeknapot, családnapot, a szülők és a gyerekek nagy örömére. A szülők annak idején azt mondták, jó volna ezt megismételni. A mai alkalom pedig valóban ezen a folytatása, és most már annak égisze alatt, hogy gyermeknapot és családnapot tartunk.
3: Miért fontosak a gyerekek egy gyülekezet számára?
5: Néha azt mondja a közszáj, hogy a gyermekek a gyülekezet jövő nemzedéke. Nem. A gyermekek már jelenleg a gyülekezetnek a tagjai. És őket, hogyha nem most építjük be valóban a gyülekezet közösségébe, nem tudjuk, hogy későbbi időszakban önmaguktól, vagy milyen körülmény folytán be fognak épülni a gyülekezet közösségébe. Tehát hozzuk őket, mint élő kövek, ők, mint kiskövek, épüljenek be az Anya Szent Egyházba.
3: Minek örülhettek a gyerekek a mai napon itt?
5: Gyerekek a mai napon örvendhetnek a közös játéknak, a közös éneklésnek, a közös bibliai történetnek. Meghívott vendégünk egy különleges műsorral örvendeztette meg a gyermekeinket. Azon túlmenően pedig családnap is van, tehát a családok közötti versenyt is néha elővesszük, játékokat, hogy valóban ez a közös program, ez közös élmény legyen. Mind a gyermekek részére, mind pedig az őket elkísérő, és a velük együtt szórakozó, örvendező szülőkkel együtt.
1: Családi napot és gyermeknapot szerveztek Aranyos-Egerbegyen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord.

0: Ő lesz jogosult, aki a kockázat közösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján legalább 1 hektár termő, szőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt károk következett be a tavaszi fagy miatt. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén. A hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer média elem készült el. A program célja a digitális tananyagok és előadások fejlesztése, amelyek moduláris felépítésének köszönhetően a felsőoktatási intézmények igényeihez igazíthatók. A fejlesztés 7 kiemelt képzési területre, az egészségtudományi, a műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi, az agrár, a pedagógus és természettudományi képzésekre fókuszált. A digitális tananyagok a nyár folyamán válnak elérhetővé. A projekt a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz támogatásával valósult meg 2023. július 1-e és 2026. június 30-a között. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank idei emlékérme kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. Az 1 dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint 4-szeres súlyú vastag veretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékérme tervezője Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött a bal oldalon található. A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei Első Károly, Első Lajos, Mária, Zsigmond, Albert, Első Ulászló, Hunyadi János és Ötödik László által veretett aranyforintoknak állítottak emléket. Az emlékérmék elsődleges szerepe az érték közvetítés és a figyelemfelhívás. Az érmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. A beregsurányi erdőségben kihelyezett feromon csapda a kiemelt jelentőségű zárlati károsító 2 kifejlett példányát fogta meg. A kőrisrontó karcsú díszbogár észlelése nem csak Magyarországon, de az egész Európai Unióban a károsító első igazolt előfordulása. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőris fajok egyik legsúlyosabb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
3: Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
2: Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
3: Vegyes egyébként, attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a részvevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
2: Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
3: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, illetve 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
2: 10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva? Ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva? Mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
3: Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unitripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az Állatkertek éjszakája.
2: Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozni ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
3: A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk is, ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
2: És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye, amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
3: Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt, szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az a be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tárt karokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
2: Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
3: Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
2: Iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez? Egyáltalán mi is ez a iskolai közösségi szolgálat?
3: Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
2: Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
3: Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig az, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset. Egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart. Tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtunk a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni. Ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie, Az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy ő hozzá inkább valami más jellegű feladat illik. És utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egységet. Egyébként ezt megelőzően magán a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
2: Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak, hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
3: Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ezt most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
1: Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Amivel talán kezdhetjük, az a Hisztis király kisasszony gyerekelőadás a Gasztroplac keretén belül, július 4-én szombaton. Tudjuk, hogy a Gasztroplac az egy ilyen visszatérő ízek, találkozások és családi élmények. A Csengei kertben most már évek óta ezen az ikonikus helyszínen rendezzük meg a gasztroplacokat. Itt incsiklandozó gasztronómiai kínálat, kellemes italok, hangulatos zene várja mindazokat, akik egy könnyed nyáresti szórakozásra szeretnének hozzánk betérni. És idén, ahogy mondtam is, egy-egy estére a régió gasztronómiai kínálatának legjavát gyűjtöttük össze egy helyszínre a Csengei kertben. Most korai lesz a kezdés, mert hogy gyerekprogramokkal kedvezünk a családoknak, de egészen este 11 óráig várjuk az érdeklődőket. Úgyhogy július 4-én tehát, ez is egy szombati nap, mint ahogy június 13-án, ami nagyon jól sikerült, az is szombat volt, akkor indítottuk ezt. Hát azt mondhatom, hogy a Gasztroplac idén is a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozta el erre a helyszínre, a Csengei kertbe. A kulináris élmények mellett pedig családi programok és különleges nyáresti hangulat várja mindazokat, akik ellátogatnak hozzánk. Ahogy mondtam is, 16 órától kezdődött a legcsinosabb óriás, ez is egy meseelőadás volt, nagyon jól sikerült, és talán ez az új elem még színesebbé teszi a palettát, hogy ugye a családosoknak kedvezünk. Július 4-én viszont 16 órától tehát a Hisztis király kisasszony című zenés interaktív mesedarabra várjuk. A történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. A nézők együtt hajózhatnak az operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, ördögök, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során egyébként a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek. A gyerekek egyrészt a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, kipróbálhatják a gyerekek a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik, de természetesen a legkisebbeket játszósarok is várja, a jó hangulatról pedig DJ gondoskodik. A Gasztroplac szerintem évről évre bebizonyította, hogy közönségteremtő erő a gasztronómia, és hogy most kit várunk, a végállomás Bistro & Wine-t, a Bárány és az Abodit, a Lestján és a Karámot, a Lapizza del Lupót, a Ficakot, a Szubrózát és Sándor Zsolt organikus szőlőbirtoka és pincészete is ott lesz, mert hogy egyedi ízekkel és különleges kínálattal készülnek, és ahogy visszautalnék az előző mondatomra, tehát a gasztronómia tényleg közösségteremtő erő, és a gasztroplacok évről évre bizonyítják, hogy ez a rendezvény egyszerre kínál lehetőséget új ízek felfedezésére, a helyi értékek megismerésére, és arra is, hogy a látogatók egy kellemes nyári estén együtt kapcsolódjanak ki családjukkal, barátaikkal. Így nem lesz ez másként, júliusban sem, július 4-én. Tehát ahogy az első már nagyon jól sikerült ebből a szériából, vagy a júniusi, így várunk mindenkit júliusban is.
1: A programok a Művészetek Házából szabadtérre kerültek, mik lesznek még és milyen helyszíneken?
2: Igen, ami a Művészetek Házában van évközben, az ilyenkor nyáron a Csengei kertbe kerül. Hát szerintem, amit mindenki nagyon várt tőlem, már januárban is kérdezték, ez a Parnograst és Danielfi koncert 7. hó 19-én, tehát július 19-én 7 órai kezdettel. 7-kor lép fel a Danielfi zenekar és 8:30-tól a Párnográszt, az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar bejárta már szinte az egész világot, koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az Egyesült Államokban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfeledett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre, a zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Párnograszt életérzés. Évről évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar, hát ide tartozik a Bohemian Betyársz, a Punani Massif, a Bagosi Brothers, a Pogány Induló, Kávészünet, és ha már eltérő stílus, de a Pogány Indulóval is kiválóan együttműködik a zenekar dinamikája. Ez a hétfős zenekar egyébként, ami alkalomattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, törhetetlen egység. Hát erre szinte már most az első pillanatokban elfogytak a jegyek, azért mondom, hogy nagyon érdemes nézni, hogy egyáltalán még van-e rá, mert mondom, januárban már tőlem kérdezték, és a tavalyi után mindenki várt, tehát ez július 19 vasárnap 19 óra. És ami még lesz egyébként, a lovagi tornák terén csak egy pár programot felvillantok, Duma Színház, Hadházi Lászlón álló estje, Kutyák címmel, július 11-én szombaton 7 órakor, ez tehát a lovagi tornák terén, és a Dixie és Jazz Fesztivál is visszatér, most már 9. alkalommal ingyenes, ez pedig júli 17 és 19 között, tehát ez péntek és vasárnap, a Színva Terasz és a Grizzly Pub ad ennek helyet. Tehát péntektől vasárnapig, ugye a Párnograszot elmondtuk, és lesz július végén és augusztus elején egy Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31 és augusztus 1 között, ez péntek szombat. Itt majd ezt érdemes nézni, ennek a programját is, ez is a lovagi tornák terén lesz, mert hogy ez is nagyon jónak ígérkezik.
1: És lehet még jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ táboraiba is.
2: Igen, a nyári napközik, ami az idén is megrendezésre kerül. Tulajdonképpen ezek a napközis táborok hétfőtől péntekig a szülőknek úgy segítenek, hogy a munkaidőben 8 és 16 óráig tartanak, de mi már tudunk a napközi előtt, és a napközi után is felügyeletet biztosítani. Természetesen egyébként bővebb információ a jelentkezésnél található, a miskolcikultkoszpont.hu weboldalon található űrlapot kell kitölteni, ez a jelentkezés, és akkor itt megvan adva egy vonalas telefonszám, itt lehet bővebben informálódni, de a jelentkezést követően egy-két napon belül természetesen a kollégáink válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújtanak és visszaigazolják a sikeres regisztrációt. Hát ami júliusban majd indul, és szerintem kiemelendő, ez a mazsorett kezdő, bár a mazsorettekről nagyon nem gondolnám, hogy beszélni kell, mert hogy aki Miskolci, az képbe van a mazsorettekkel. Az Ady Endre Művelődési Háza helyszín, 7 és 12 éves kor közötti gyerekeket várunk, tehát július 6 és 10 között az Ady Művelődési Házban, itt a foglalkozásvezetők Dudás Ágnes és Kócziné Rózsa Indikó mazsorettoktatók, és Kovács Magyaros Zsuzsa balettanár. Ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, és a mazsorett botforgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. Szóval mazsorett kezdő az Ady Művelődési Házban, táncos kedvű, ez is egy, az ifjúságért és a Görömbölyi Művelődési Ház is indítja ezt a tábort, tehát két helyszínen lesz és két időpontban, június 29 és július 3 között az Ifjúsági Házban, július 6 és 10 között pedig a Görömbölyi Művelődési Házban, ez a táncos kedvű. 4 és 12 évkor közötti gyerekeket várnak. Mezei Ágnes és Garapuzi Zsófia, a Ködmön Formációs Táncegyüttes táncoktatója, foglalkozásvezetők. Hát gyakorlatilag a standard és latin táncok alapjaival és különféle koreográfiákkal ismerkedhetnek meg játékos formában a gyerekek, így fejlesztve mozgáskultúrájukat. Úgyhogy ez várja őket. Én azt gondolom, hogy ezt sem nagyon kell promózni, hiszen évek óta ez nagy sikerrel megy. Ami viszont talán arra szorul, hogy még egy kicsit beszéljünk róla, ez a Mesterségem címere, ami július 6-a és 10-e között a Vasgyári Közösségi Házban megy, majd 10 és 15 éves gyerekeket várunk, és különböző munkaterületről meghívott szakemberek és szakoktatók, akik tartják ezeket a foglalkozásokat, mert hogy az egészet az Amerikából jött két ember közösségi játék ihlette, amelynek témája minden gyerek fantáziáját megmozgatja. Naponta két foglalkozást ismerhetnek meg a résztvevők, és gyakorlatilag a szakmákat az adott szakemberek mutatják be, egyben lehetőséget is adnak kipróbálni a gyerekeknek a rátermettséget és a már meglévő tudást. Minden előadás, foglalkozás interaktív és élményszerzésre épül, és itt a gyerekek betekintést nyerhetnek olyan szakmába is, amivel naponta nem találkoznak. Pék, dísznövénykertész, nyomozó, ruhakészítő, kozmetikus, de még az élelmiszeripar és az agrárgazdaság, meg még az egészségügyi ágazat rejtelmeibe is, ami nagyon fontos, illetve a Magyar Vöröskereszt tevékenységébe. Tehát ez tulajdonképpen ilyen pályaorientációs foglalkozás is. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Agrárkamara, a BOKIK, a Magyar Orvosi Kamara, a Vöröskereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezete és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság együttműködésével valósítjuk meg ezt a tábort. Aztán kutya, gazdi és mesés kalandtábor, hát ez is olyan, ami gyakorlatilag eladja magát a Vasgyári Közösségi Házban július vége felé, ez már július 27 és 31 között, 8 és 15 év közötti gyerekeket várunk, és Szabó Szabina kutyás terapeuta, kutyakiképző téren a foglalkozás vezető, és itt a mesék világán keresztül tanulnak meg kapcsolódni a kutyákhoz és önmagukhoz a gyerekek, és ez a kutyás mesetábor gyakorlatilag egy különleges élménytér, játékos kalandokon és közös feladatokon keresztül sajátítják el azokat az alapokat, amelyekkel igazi figyelmes és ügyes gazdikká válhatnak.
1: És több éve népszerű a színjátszó tábor Fandor Ferenc színművésszel.
2: Olyannyira, hogy a felső tagozatosok részére nincs is hely, viszont a középiskolások részére most nem volt annyira kellendő, nem tudjuk, hogy miért. Tehát július 20 és 24 között van meghirdetve a középiskolások részére az ifjúsági házban a színjátszótábor, a korosztály az 10 és 18 év között van, és ahogy említetted is, Fandor Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze a foglalkozás vezető. Itt a táborban a gyerekek kipróbálhatják magukat számos drámajátékban, belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és még egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek. A játékok által fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja is, a kreativitása és az együttműködés is, improvizációs készsége. Úgyhogy gyakorlatilag itt a programok improvizációs játékok, kreatív gyakorlatok, jelenetkészítés, beszédtechnika és színdarab. Úgyhogy erre még várunk mindenkit, tehát július végén, július 20 és 24 között.
1: És idén újdonság a média műhely.
2: Igen, 10 és 14 év közötti gyerekeket várunk, július 13 és 17 között az ifjúsági házba, és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársa és a média területén dolgozó szakemberek lesznek a foglalkozásvezetők, hát itt gyakorlatilag azoknak ajánljuk a tábort, akiket érdekel a hagyományos és digitális média világa, a fotózás, a podcast vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, hogy milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. És igazából a tábor során itt a modern tartalomgyártás kulisszáin mögé nyerhetnek betekintést, megtanulhatják, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, vagy hogyan használja kreatívan a fényt és a kamerát, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A program során csapatban is kell dolgozni, de kipróbálhatják magukat riporterként, operatőrként és szerkesztőként is. Inspirációkat meríthetünk sikeres alkotóktól, például a YouTube világából, és még arról is beszélgetünk majd, hogy hogyan működik az online média, mindezt egy jókedvű csapatban, sok nevetéssel. Ezekkel várjuk tehát a jelentkezőket a nyári napközikre ebben az évben is.
1: Július 4-én ismét a gasztronómiai élményeké és a közös kikapcsolódásé lesz a főszerep a Csengei kertben. A Gasztroplac ezúttal is egy helyszínen mutatja be a régió meghatározó vendéglátóhelyeinek kínálatát, ahol a látogatók egy este alatt fedezhetik fel a különleges fogásokat, a minőségi italokat és a helyi gasztronómia sokszínűségét. A gyermekes családokat meseelőadás és játszósarok várja. És még lehet jelentkezni a Miskolci Kulturális Központ nyári napközis táboraiba. Lesznek ezen a nyáron is a hagyományos táncos, mazsorett, kutyás napközik, a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, és újdonság idén nyáron a média műhely. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

néha fázni, semmi nem élázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, teleszájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. A Nógrád megyei Palotáson pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. A szóvivő tájékoztatása szerint összesen 14 épületben keletkezett kár a vihar miatt, jellemzően házak tetőszerkezetét bontotta meg az erős szél. Püspökladányban egy sportcsarnok tetejét tépte le a szél 30 négyzetméteren, de a településen családi házak is megsérültek, mint ahogy Debrecenben is. Az erős szél főleg cserepeket vitt le a házak épületek tetejéről, továbbá lemeztetőket emelt meg, és kéményeket döntött le. Átfogó programot indít a vízi közműhálózat megújítására a kormány, jelentette be a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, meg kell szüntetni azt az állapotot, amelyben minden ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljut az emberekhez, ezért új alapokra helyezik a vízpolitikát, a vízmegtartás lesz a vízgazdálkodás alapelve. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány közleményében. A cél, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzanak létre. Más szabályok és határidők vonatkoznak az egyetemeket fenntartó alapítványokra, és mások azokra, amelyek nem felsőoktatási közfeladatot látnak el. Erre a beavatkozásra és átalakításra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és